0: fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A jövő héten döntenek a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyon visszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök-vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza fut kosor. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Komolyan okosítás, hiába van az én világomban bakot vezet. A világtalan élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a Határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
1: Az időjárásról.
2: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak, a 0635-925-925-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, természetesen ékezetek nélkül, mint ahogy az e-mail címben is, és itt is üzenhetnek nekünk. A lényeg, hogy a mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Volt már hasonló témánk Barbival közösen nagyjából 2 évvel ezelőtt, és emlékszem, hogy a mindent is kifejezés engem már akkor nagyon bosszantott, szerintem túl lett használva már 2 évvel ezelőtt is, de kíváncsi vagyok, hogy van-e még olyan ember, akit ez zavar. Szóval a ceglédiek és cegléd környékiek nyelvi változásaira vagyunk kíváncsiak, mik azok, amiket már eddig se szerettek, lehet ez egy régebbi kifejezés, nem feltétlen kell újnak lennie, és hogy egyáltalán miért vannak nyelvi változások, hát arról néhány szót most ejtünk az elején. Ezek természetes folyamatok, amelyek során a nyelv hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani jellemzői módosulnak. Ezek a változások mindig a beszédből indulnak ki, gyakran a kényelmesség, a gyorsaság vagy más nyelvekkel való érintkezés hatására. Tehát 3 kategóriát sorolhatunk föl, az első a hangváltozások. A beszédben a hangok folyamatosan formálódnak, hatnak egymásra. 2 típusa van, az asszimiláció vagy hangigazodás, amikor a hangok hasonulnak egymáshoz a könnyebb kiejtés érdekében, például vasgyúró helyett vasgyúró lesz zsével. Hangkiadás és összevonás. A gyorsabb beszédtempó miatt bizonyos hangok vagy szótagok eltűnhetnek. Aztán második nagy kategóriánk a jelentés változások és szókészlet. A mindennapi kommunikáció során a szavak jelentése folyamatosan tágulhat vagy szűkülhet. Jelentés bővülés és szűkülés. Egy-egy kifejezés új jelentést kap a beszélt nyelvben, vagy az eredeti jelentése megkopik. Illetve a neologizmusok és slang képzés a másik kategória. Ezen belül az új technológiák és életmódbeli változások új szavakat és kifejezésmódokat szülnek, csak hogy egy példát mondjak, az e-mail szó 50 évvel ezelőtt még nem hiszem, hogy létezett. De most már gyakorlatilag kiejtés szerint leírhatjuk, hogy e-mailezünk, ezt is elfogadja a nyelv. Illetve a harmadik nagy kategóriánk a nyelvi érintkezések és interferencia, a különböző nyelvek és nyelvjárások keveredése is átalakíthatja a beszédet. Itt is 2 csoport van, idegen szavak átvétele, a globális kommunikáció és az internetes kultúra hatására a nemzetközi kifejezések beépülnek a hétköznapi beszélt nyelvbe. Facebookozik, csak hogy mondjuk egy ilyen példát, a Facebook szó nem igazán magyaros, de azt, hogy Facebookozik magyar ragokkal, tudjuk kiegészíteni, tehát, vagyis hát toldalékokkal helyesebben, és így már a nyelvünk része. Illetve a nyelvjárási sajátosságok, a helyi beszédmódok szintén hatással vannak a köznyelvre, és fordítva is, ide vehető akár a tájszólás. Nos tehát, nyelvészkedünk a mai napon, kedves hallgatók, a kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, küldj el nekünk 0635-925-925-ös, kíváncsian várom. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és a kérdésünk ma, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és várjuk az üzeneteket a 0630-592-592-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Gyöngyi írta az első üzenetet, egy oldalra ki se férne, de néhány példa, Koviubi, Pöri, Szupcsi. Tehát ő nem igazán szereti, hogyha becézik a szavakat, főleg, hogyha dupla Kovi Ubi, nem kovászos uborka, hanem Kovi Ubi, Pöri, Szupcsi, és a Szupcsi is olyan egy kicsit, hogy a szuper szó sem létezett nagyon sok évvel ezelőtt, hanem a szuper szót átvettük, és már azt is becézgetjük, Szupcsi. Nagyon értem, amire gondolsz, köszönjük szépen. Virág azt írja nekünk, hogy telefont, ha valaki felveszi, és azt mondja, na mondjad. Hát természetesen mondani fogja a telefonba, hiszen azért beszélünk, de igen, sajnos ezt néha én is beszoktam dobni. Na mesélj, na mondjad, vagy ilyesmi, ez meg szokott történni nálam is. Anikó egy szót kritizál nagyon, a rizsát. Az rizs, írja nagyon nagy betűkkel és rengeteg vigyorgó fejjel, de hogyha arra gondolok, hogy sok a rizsa, tehát túl sokat beszélsz, azt azért már úgy azért használhatjuk, nem? De hogyha valaki azt mondja, hogy rizsás húst eszek, akkor az nem biztos, hogy elfogadható sokak számára. Van, aki viszont, hát igen, ez a családunktól megmaradt beszédmódban, akár át is vehető, vagy tovább is örökíthető. Szerintem ezt használják néha, de igen, megértem, hogyha valakit ez bosszant. Timi azt írja, hogy amikor úgy kérnek valamit, hogy lesz egy, ki tudok akadni tőle. Igen, volt már vendéglátással kapcsolatos műsorunk is, meg nyelvészkedtünk már korábban is, és hát igen, a múltkor egy olyan adásunk is volt, hogy minthogyha bűnözők lennénk, úgy kell megfogalmazni a saját munkánkat, és a lesz egy szó, abba is bele volt írva, egy felszolgáló írta nekünk nagyon ötletesen ezt az e-mailt, és a lesz egy ott is szerepelt, és igen, igyekszem rá figyelni, de előfordult már velem is, hogy tulajdonképpen bedobtam, hogy lesz egy, nem tudom, girosz. És ilyenkor mindig szégyellem magam, és néha hozzá is szoktam tenni, hogy elnézést, nem is így akartam kérni, mert ez illetlenség. Úgyhogy igen, erre figyeljünk oda. Egy másik Gyöngyi azt írja nekünk, hogy a szerelme jobb esetben a nőnek a férfi, és fordítva. Amikor a gyermeküknek azt mondják szerelmem, attól teljesen ki vagyok. Hát igen, valahogy a szeretetet kell kifejezni a szülőnek, és néha-néha becsúszik azt, hogy a gyermekét hívja szerelmének, de tény, hogy ez is zavaró lehet sokak számára. Nézzük meg még Juli üzenetét. Add oda, amikor szeretne valamit elkérni. Nekem az add ide. Pontosan így van, de ezek is olyanok, hogy hát így vettük át, meg ami erről eszembe jut, az a csukd le a villanyt. És az nekem oltsd le a villanyt, és hát az se biztos, hogy helyes, mert nem oltjuk a villanyt tulajdonképpen, de a csukd le az semmiképpen nem jó, kapcsold le a villanyt. Ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni, és igen, az addodát sem feltétlen így kell, hanem lehet azt nyugodtan mondani, hogy add ide. És kedves hallgatók, azt is lehet mondani, hogy küldjenek SMS-t a 0635-95-95-ös SMS számra, vagy e-mailt a kívánság@ceglidradio.hu-ra, hogyha van olyan szó vagy kifejezés, amitől önök is a falra másznak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és úgy látom népszerű téma lesz, jönnek az üzenetek, mondhatni záporoznak, ennek nagyon örülök. Menjünk is tovább, egy névtelen üzenet küldő ezeket írja. Pocaklakó, imádás van, mindent is, és amikor a ruhaneműket már személyként mutatják be, ő milyen szép, nem ez a ruha, hanem ő, atyavilág. Írja nekünk a névtelen hallgató, de nekünk névtelenül is tökéletes az SMS. A lényeg az, hogy kapjuk meg, és be tudjam olvasni, és teljesen igaza van a hallgatónak. Ott a mindent is, amit én már régóta kifogásolok. Szerintem túlhasználtuk, elhasználódott. Az elején még vicces volt, hogy ennyire túlzóan, hogy a mindent is oda van téve, de hát nekem ez már tényleg már most már kezd kínos lenni, mikor hallom. Igyekszem én is minél inkább elkerülni. Azt írja Out, hogy puszcsi, közcsi meg a többi csire végződő szavak. Ráadásul az időt a szülők is, a gyerekük nevét is így mondják. Hát igen, Nándcsi, engem nem hívnak így, én viszont voltam cserében Nánduska vagy Nánduci, de erről nem is szeretnék többet beszélni. Szóval a puszcsi és a közcsi volt az üzenet lényege. Éva azt írja, hogy mindent is, nagyon szépen köszönöm, innen is egy virtuális pacsi. Mónika azt írja, hogy mikor azt írják üzenetben, hogy hallod? Hát igen, üzenetben nehéz hallani, és az is ilyen átvett dolgunk, hogy ráírtam Mónikára, most mondtam valamit, ha már Mónika volt az üzenet küldő, nem ráírtam, hanem írtam neki. Igazándiból ez Juditnak az üzenete, teljesen megértem. Tünde üzenete a következő, ő azt írja, hogy ne tartsa magában. Ez engem nem idegesít, de végül is értem, hogy miért írod, úgyhogy ja, ennek is itt a helye. Erika pedig azt írja, hogy tudnák. Igen, mi ezzel a párommal bevallom őszintén, hogy szoktunk viccelődni. Igen, megesik, hogy poénból mi néha rosszul ragozunk, de a szándékosság az megint tök más, mert tudjuk, hogy rosszul mondjuk, de vicces szituációkat szül. Csak az a lényeg, hogy a rendes hétköznapi beszédben az ember ezt ne vegye át, de igen, az helyesen tudnék. István azt írja, hogy targonya, G betűvel, tehessük, mondhassuk, vihessük, stb. Hát igen, ez még szintén az, amit akár szülőktől, nagyszülőktől megörököltünk. Nekem van egy barátom, aki megkérdez, hogy hova megyek, és úgy kérdez, hogy hova mégy, nem pedig, hogy hova mész. És nekem ez nagyon tetszik, hogy ő mindig így mondja. Igazából vele nincsen bajom, az ilyen nyelvi ízeknek megvan a helye, de igen, azt azért nem mondhassuk, hogy vihessük. Köszönjük szépen. Itt van Nikoletta üzenete. Szevasz, úgy utálom, olyan lenéző számomra. Én szeretem a szevasz köszönést, nekem nincsen bajom. A szervusszal volt egy kis bajom, mert én nagyon sokáig gyerekkoromban azt hittem, hogy a szerbusz, mert mindenkitől úgy értettem, és nagyon csalódott voltam, amikor kiderült, hogy szervusz, és nem igazán szimpatikus köszönés mód. A szevasszal nincsen bajom, de tényleg egy kicsit olyan, na szevasz, olyan lekezelő, igaz. Mindent is, ezt Károlytól kaptuk, köszönjük szépen, és itt van még Antal üzenete, aki azokat írja, hogy annó, szercsi, üccsi, barátos nő. Hát igen, a barátos nő az tényleg fura egy kicsit, a beszélgetés, mint a szercsi és üccsi már megkaptuk, az annó pedig érdekes, azt még nem hallottuk senkitől, de pont ezért készül ez a műsor, hogy halljuk, hogy kit, melyik kifejezés idegesít, mitől tud a falra mászni, mert ez a Ceglét hangja melyik kérdése. Ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös. Ceglét Rádió FM

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, és Csillus azt írta nekünk, hogy a mizu. Szerintem a mizuval nagy baj nincsen, bár lett belőle egy híres láger, ugye Fluor Tomi előadásában, és azóta valaki nagyon szereti, valaki egyáltalán nem szereti, de szerintem sokkal rosszabb a mizunál, mikor azt kérdezi valaki, hogy mizújság van, az engem kiborít. Aztán Istvántól megkaptuk azt, hogy mindent is, mindenhez is. Igen, ez kicsit már sok, hogy mindenhez hozzátesszük azt, hogy is, de ezt én már többször elmondtam, úgyhogy köszönöm szépen a támogató üzeneteket. Anita azt írja, hogy amikor a Messenger üzenetben like jellel válaszolnak. Igen, lehet, hogy ez zavaró, meg lehet, hogy kicsit már megkopott. Azt is mondják, hogy a simán egyszerűen mosolygó smiley az már ilyen negatív üzenetet hordoz, mert senki nem használ a fiatalok közül ilyen sima, egyszerűen mosolygó smiley-t, és kicsit kontraproduktív, inkább ilyen ijesztő mosolynak tűnik az, ezért nem használják, és sokan ezt nem tudják, hogyha elküldik akár ezt a smiley-t, akár a like-ot. Én is néha rá szoktam nyomni, hogyha valamit helyeslek, vagy egyetértek vele, akkor csak nyomok egy like-ot, de lehet, hogy le kéne erről szoknom. Köszönöm az információt. László azt írja, hogy pocaklakó és cuccos tészta. A cuccos tészta nekem teljes újdonság, de ezért is van ez a műsor, hogy tanuljunk ilyeneket. Na mondjad, mikor így veszik fel a telefont, ezt Judit küldte el nekünk, erről már volt szó, igen. Mátyás azt írja, megmondom az őszintét. Na hát ez engem is. Tehát a megmondom őszintén is olyan kifejezés szerintem, hogy az ember alapból beszél őszintén. Tehát nem kell ezt most kifejezni, hogy na mest, ezt tényleg őszintén fogom mondani. De hogyha így mondja, hogy megmondom az őszintét, na hát az engem is kiborít. Úgyhogy köszönöm szépen az üzenetet. Attila azt írja, hogy érzékenyítés, telcsi, kajcsi, coach. Ja, a coach, mint tehát coac, aki ilyen életviteli tanácsokat ad, olyan jellegű coachra gondolsz, csak te kiejtés szerint írtad le nekem, úgyhogy először meglepődtem, hogy mi lehet az, de a coachra gondolsz, igen. Mónika azt írja, hogy engedd el. Nagyon népszerű kifejezés, de vajon tényleg jó-e az elengedés, vagy így működik-e, hogy azt ilyen könnyen megteheti az ember, ez kicsit olyan, mint a gyásznak az öt fázisa. Igen, az nem így működik, hogy egy tanácsra így el tudok engedni valakit, hogyha valaki hallotta, csettintettem is egyet az ujjammal hozzá, hogy hát így nem működik az elengedés. Csilla azt írja nekünk, hogy mikor a tárgyakról úgy beszélnek, mint a személyek lennének, ő nem pedig ez. Igen, bemutatunk egy ruhadarabot, erről már volt szó korábban, korábbi blogban, hogy ő itt egy ilyen különleges darab. Vagy hát ételekről is hallottam már ilyesmit, ahogy mondjuk válogatunk egy pékségben, és akkor rámutat valaki egy croissant, hogy legyen ő az, mint hogyha személy lenne, holott csak egy étel vagy egy ruhadarab. Tejcsi, ezt Dominika írta nekünk. Igen, ez a becézgetés úgy látom, hogy sokaknak a bögyében van. Anna is azt írja, hogy az engeddel nem mondod, és pont akkor mondom, tehát a nem mondott kifejezése is írta, hogy ez őt zavarja, de tényleg, hát hogy lehetne meglepődni beszélgetés közben? Na ne mondd már, ilyen volt régen, és ebből lett az, hogy nem mondod, aztán mégis használjuk. Na mindegy, hát de pont ilyen változásokról szól a nyelvünk, és pont ilyen változásokról fog szólni a második óra is, mert az első óra végére értünk legalábbis a beszédes részek tekintetében, úgyhogy a következőben folytatjuk, a kérdésünk ugyanez lesz, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: A jövő héten döntenek a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: dance, we can dance all night.
1: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkeztünk ma, de nagyon népszerű témával. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? És hát volt korábban Barbie-val vagy jó két éve hasonló témánk, de nagyon érdekes, hogy mennyit változott azóta a nyelvünk. Esetleg más hallgatóink is vannak, úgyhogy most mindenki leírhatja a véleményét a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@ceglitradio.hu-ra is. Ez már önökön múlik, és várjuk az üzeneteket, szerencsére jó sok van, amiből tudok válogatni, mint például a Henny üzenete. Amikor nyávogva köszön egy ismerősöm, hogy Hali! Gondolom, hogy valami ilyesmire gondolhatott, elnézést, hogyha túljátszottam. Gabriella üzente azt, hogy a Micsi szótól hánynom kell. Hát azért ne hányjál, légy szíves, de a Micsi az tényleg zavaró tud lenni. Ez a Mit csinálsz rövidítése, és igen, a műsor legelején beszéltünk arról, hogy néha csak kimaradnak szótagok, és így újul meg a nyelvünk szépen lassan, csak hogy jó ez nekünk, ez a kérdés. Hát a Micsi esetében valószínűleg nem. Létra. Ezt írja nekünk István. Mi baj a létra szóval? Ezen most el kell gondolkodnom, de az is lehet, hogy csak poénból üzenni akart, és azt hitt, hogy majd nem olvasom be, de én beolvastam. Judit azt írja, hogy kettő is van, az adom és az élem. Egyébként ezt én használom, bevallom őszintén. Annyira népszerű lett a póker úgy 10-15-20 évvel ezelőtt, hogy a megadás szót emeltük át valahogy a nyelvbe, és mikor többen bedobnak egy témát vagy egy ötletet, és csatlakozni szeretnék hozzá, akkor mondom, hogy adom. Mint hogyha megadnám, és akkor én is benne vagyok. Az élem, azt annyira én nem használom, de szerintem igen, ez is kezd a beszédünk része lenni, hogyha nagyon jól érzi magát valaki valamilyen szitúban, akkor azt mondja, hogy nagyon élem a helyzetet. A Zsuzsa a következő üzenet küldünk tulajdonképpen. Épp pénzügy számvitel vizsgára készülök, és a felkészítő tanárunk 5 percen belül 15-ször mondja el, hogy tulajdonképpen, és hogy ez a dolog lényege. Igen, hát ez egy töltelék szó, azt hiszem, mert nagyon semmit se jelent, de időt lehet nyerni a gondolkodásban, beszédben, hogy addig is, amíg ezt a szót kimondod, addig a gondolatok összeállhatnak a fejedben, de tényleg, ha túl sokszor használja, az ember az már kontraproduktív lehet. Judit a következő, amikor az ide helyett mondják az odát. El van felejtve, hogy van ide szavunk is a magyar nyelvben. Igen, erről volt is szó az előző órában, add oda. Mikor magamnak akarok valamit megszerezni, add oda nekem, de azt tulajdonképpen add ide. Krisztina azt írja, hogy amikor valaki azt mondja, elfogytak a szavak. És ez tulajdonképpen szerintem amúgy nem egy rossz kifejezés, amikor valamikor, tehát én egy olyan szituációhoz képzelem ezt, amikor valami nagyon megható történik mondjuk egy filmen, színdarabban, és elfogynak a szavak, és nem tudom már mit mondani. Szerintem ez egy szép kifejezés, de hogyha valakit zavar, én azt teljes joggal aláírom. Engedd el, jár nekem! Ez pedig Zsolt írta, és tényleg ezek is nagyon népszerű kifejezések, csak ez így működik valójában, hogy mi az, ami jár, mi az, amit ki kell érdemelni, és mi az, amit csak így el lehet engedni, beszéltünk róla, és beszélünk még más dolgokról is, hamarosan néhány zene után folytatjuk a Ceglét hangját.
2: Ceglét Rádió! Változatos és friss!

0: A ceglét hangja már is folytatódik, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ez a kérdésünk, és Éva üzenetével megyünk tovább. Sok van, szavakban például kötce, szióka, barinő, puszcsi. A kötce, az egyébként tényleg nagyon fura, egy jó 20 éves kifejezés nekem, akkor volt a slangben így népszerű, de szerintem már a teljesen kikopott, vagy én legalábbis már nem hallom. A szióka az nekem a gyerekkorom jut eszedbe, mikor ilyen 14-15 évesen próbáltam szerelmes levelet írni mondjuk egy osztálytársnőmnek, és akkor így kezdtem a levelet, hogy szióka, hogy ez milyen cuki kifejezés, és akkor mennyire jó arc vagyok, de valószínűleg már akkor is divatja múlt volt egy picit. A barinőről már volt szó, és a puszcsiról is, úgyhogy köszönjük szépen ezt az üzenetet, teljesen jogosak. Már is itt van Zsuzsanna üzenete, ezt nem láttuk jönni. A hidegráz tőle, meg a limitált széria kifejezéstől is. Az ezt nem láttuk jönni, az tényleg az utóbbi pár évben honosodott meg, ha mondhatjuk így, de nekem tetszik maga a kifejezés, hogy ezt nem láttam jönni, mert hogy érkezik valami, ami teljes meglepetés, és valahogy ilyen higgadt válasznak tűnik erre a meglepő dologra. Nem tudom, nekem tetszik. A limitált széria az nekem nem zavaró. Lehet, hogy sok mindent akarnak eladni így vele, és akkor hát tényleg kicsit, hogy mondjam, elcsépelté válhat. Igazából ezt Richard írta nekünk. Szerintem az igazándiból, ami igazán zavaró, de igazából ezt nem tudom megmondani. Vicc volt, bocsánat. De korábban az igazándiból már írták. Melinda, igazándiból, enyimé, szokok, muszáj, lesz, két esszel, és a miért. Mert ugyanis az nem miért, hanem miért hivatalosan, de hát ahogy beszéltünk a műsor elején erről, néha betűk, akár szótagok kiesnek a szóból, és rövidülünk, úgyhogy ez így működik. A szokok az tényleg fura, az enyimé és szintén, és a muszáj elipszilonosével volt írva, ez inkább nyelvtanilag nem helytálló, úgyhogy, de szándékosan írta így persze a kedves hallgató, azt tudom, mert a muszáj az pontosé, ahogy a noszvaj szó is, ezt sokan nem tudják, úgyhogy most segítek nekik. Veronika írja, hogy amikor azt mondják, hogy annyi eszed van, amennyi látszik. Ez érdekes, szerintem ez egy tök jó kifejezés, mert hogy nem látszik ki az embernek az esze, ezért neki nincsen, úgyhogy ez egy találó kifejezés arra, hogy nem túl okos, de hogyha neked ez zavaró, akkor azért persze ezt megértem, és köszönjük szépen az üzenetet. Várunk ilyeneket is természetesen. Réka, a következő, vigyázz, meleg, amikor már megégetted magad. Jaj, le fog esni. Amikor már leesett valami, és mindezt vigyorogva, röhögve. Igen, ez jó, most ebben én is bűnös vagyok, belátom, én is szoktam szólni ilyenkor, hogy valami leesik, jaj, vigyázz, le fog esni, és akkor azt hiszem, hogy vicces vagyok. Amit én még nagyon szeretek, hogyha valami eltörik, akkor így kijelentem, hogy eltörtént, vagy mikor valaki belekavarodik egy kicsit a mondandójába, akkor azt szoktam mondani, hogy jól tudsz magyarni. Most akkor menjünk is el szünetre, és így kérek elnézést az összes többi hallgatótól, aki majd ezeket a kifejezéseket fogja beírni, mert idegesítőek, úgyhogy bocsánat, de jövünk még vissza az önök üzeneteivel, de hogyha még küldene, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

Idegesítő szavakat és kifejezéseket keresünk ma a Ceglét hangjában, jönnek az üzenetek szép számmal, de ön is elküldheti a 0635 925 925-re, hogyha van ilyen kifejezés, vagy szó, ami nagyon zavarja. Azt írja nekünk Kriszti, hogy majd. Ezzel tulajdonképpen nincs bajom, szerintem ez nem kopott el, vagy nem változott meg a jelentése, de hogyha nagyon sokszor hallod, akkor megértem, hogy idegesít. Azt írja nekünk László, hogy mulatási. Hát igen, ilyen kifejezés nincs, úgyhogy nem csoda, hogy idegesíti. Engem is zavar egy kicsit, megmondom őszintén. Itt van Csaba, aki azt írja, hogy szerintem. A feleségem szokta mondani, amikor az ő elképzelése és a valóság fényévekre vannak egymástól. Hát igen, ez megint egy másik dolog. Ez nem feltétlen ilyen nyelvi dolog, ez inkább egy köztetek lévő ilyen rezgés különbség. És de azért köszönjük mindenképpen, hogy elküldted nekünk. Tök jók ezek a személyes szálak is. Krisztina azt írja, hogy minden idegen szó, amit magyarul is kimondunk, az egyik ilyen például a kimaxol. Igen, hát erről már volt szó valamilyen szinten, de nyugodtan jöhetnek a példák, mert az a durva, hogy szerintem már nem is szembesülünk minden ilyesmivel. Amikor azt mondjuk, és ez már használva volt a műsor elején, hogy valaki facebookozik, föl se fogjuk azt, hogy a Facebook az nem egy magyar szó, se a face, se a book, és mégis toldalékkal látjuk el, magyar toldalékkal, és ezzel semmi baj. Uncsi, na ez borzalmas, unoka az unoka. Ja, értem, hogy uncsinak hívja az unokáját, az uncsi tesó az még elmegy szerintem, hogy bár degradáló a szó maga, mert miért lenne valaki uncsi, hiszen nálunk ennek van jelentése. De igen, ne unokázzuk. Amikor egy nagymama mondja a saját unokájára, hogy na, uncsizom, akkor az tényleg fura lehet, de az unokatesónál én néha használtam ezt, inkább régebben, hogy uncsi tesó. Aztán, bátya, figyelj már, ezt Tamás küldte el nekünk, hát a bátya az tényleg olyan, hogy akár értem is, de szerintem meg vicces is tud lenni, hogyha egyszer-egyszer bátyázunk. Én például lányismerősöknek szoktam olyan mondani, és nagyon meglepő arcokat szoktak vágni, persze nem gonoszságból mondom, vagy nem csúfolódásból, hanem néha ez így jön ki. János azt írja, hogy kiborít a köszike. Vannak olyan szituk szerintem, mikor elfér a köszike, de nem lehet mindenre bedobni, ez tény. Anna írja, hogy fizikálisan, röntgen, olaszba, osztrákba, németbe. Igen, erre emlékszem, hogy a Barbie-val közös műsorunkban is volt példa, hogy kimegyünk olaszba. Tehát az Olaszországba mennek ki tulajdonképpen, de mégis azt mondják, hogy olaszba, mert rövidítünk, és igen, ez így nagyon furán hangzik, mert az olaszba az úgy hangzik, mint egy olasz emberbe menne valaki, de nyilván ez nem működik. A fizikálisan és a röntgen, az pedig, hát a röntgen szerintem csak nehéz kiejteni, vagy hát ott annyi betűtorlódás van, hogy az így jön át. A fizikálisan pedig engem nem zavar, de köszönjük, hogy leírtad, hogy téged igen. Péter azt írja, hogy kéne. Engem arra emlékeztet, hogy vagy nem tudja megcsinálni, aki mondja, vagy nem akarja. Tehát, hogy meg kéne csinálni, és akkor ezzel azt fejezi ki, hogy nem képes megcsinálni, vagy pedig nem akarja megcsinálni, csak meg kéne. Végül is értem, de a kéne szót azért másra is használjuk, szóval nem csak így működik szerintem. Hogyha kéne nekem egy, mit tudom én, egy banán, most mondom valamit, de hogy akkor annak úgy van helye, de hogyha meg kéne csinálni az alap, akkor az már kicsit más. Ez így van. Róza írja nekünk, hogy mikor egy nő azt mondja nekem, hogy szia kedves, így elhúzva, vagy azt, hogy szia, az is szokott lenni. Ezt mi a baráti körben néha szándékosan csináljuk, mintha nagyon megörülnénk egymásnak, és általában a utcán nyilvánosan, hogy hagy kapja fele fejét mindenki, szóval tulajdonképpen polgárpukkasztási céllal tesszük, de értem, hogy idegesítő, mi is azért csináljuk. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? 0635 925 925, még egy blokkra visszajövünk. FM.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Már is az utolsó üzeneteinkhez értünk el, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? Ez volt a kérdésünk, és az a jó hírem van, hát vagy rossz, hogy tulajdonképpen annyira népszerű lett a téma,

0: hogy biztos, hogy lesz folytatása egy másik napon majd ennek az adásnak, ezért nem fog mindenki beleférni, szóval az se szomorkodjon, aki esetleg nem fér bele, aki meg belefért, az majd hallgassa meg azért a következő adást is, mert úgy néz ki, hogy népszerű a téma. Már is itt van Mária üzenete, nem is érdekel, közben meg de, primitív hülye duma a munkatársa mondja mindig. Hát igen, vannak azok az emberek, akik így bejelentik, hogy valami nagyon nem érdekli, de miért is kell kifejezni ezt annyira? El is fordulhatna, vagy bólinthatna a témára egyet, és ennyi, de hogyha kifejezetten kifejezi, hogy nem érdekli, akkor azért ott mindig lehet azt sejteni, hogy hát egy kicsit mégiscsak érdekli a dolog. Aztán Andrea üzenete, unatkozom, ettől a szótól idegbajt kapok. Hát igen, én azt hiszem, hogy az a generáció vagyok még, aki nem tudott unatkozni, mindig le tudta kötni valamivel magát, akár egy olvasással, akár egy sorozattal, akár hogy kimentem a szabadba, akár hogy elmentem bulizni, kirándulni, bármi, nem tudtam unatkozni soha, de vannak akik igen, és nem is értem, hogy hogyan, az internet és a pörgés világában, akár jó időben, akár rossz időben, mindig lehet valamit csinálni, úgyhogy az unatkozás az számomra is ismeretlen dolog. Ez nem annyira nyelvi, de mindenképpen generációs dolog, úgyhogy köszönjük, hogy leírtad. A megjöttél kérdés, írja nekünk Gyula. Hát, hogyha valaki megjött, akkor tud válaszolni, ha nem jött meg, lehet, hogy egyébként, ezt nem tudjuk, lehet, hogy óránként megkérdezi az, aki otthon van, hogy megjöttél, és mivel nem kap választ, tudod, hogy nem jött meg senki, és mikor egyszer valaki tényleg hazaér, újra megkérdezi, hogy megjöttél-e, és akkor megkapja az igent, és akkor megvagyunk. De igen, hát ezt hogy is lehetne máshogy megválaszolni, ez ugyanaz, mint az alszol. Hogyha alszik, nem fog válaszolni, hogyha viszont nem alszik, akkor nem fog igent mondani, tehát akkor tudnak beszélgetni, és na mindegy. Ákos azt írja nekünk, hogy random. Tulajdonképpen értem, mire gondolsz, egyre több helyen kapjuk meg a random szót, hogy random becsöngetek valahova, vagy random kiválasztok egy zenét. Tényleg most már a random teljesen beépült, és ez nem egy magyar szó, de azt jelenti, hogy véletlenszerűen, és mégis tulajdonképpen elfogadottként használjuk. Judit is azt írja, hogy a Mizu, ezt már egyszer megkaptuk, és Magdolna pedig egy hirdetésre utal, eladó szeretett. Ha ennyire szereti, akkor miért adja el? Tehát eladó szeretett motorkerékpárom, ilyet szoktunk látni, hogyha szereti, tényleg miért adja el, de szerintem itt arra akar utalni az eladó, hogy szerettem, tehát vigyáztam rá, jó állapotban van, és társai, de tényleg fura megfogalmazás, hogyha szereti, miért adja el? Gyors kérdés, ezt Imre írta nekünk, ezt viszont szoktam én is használni, bevallom őszintén, mert csak jelezni akarom, hogy nem tartom föl sokáig, gyorsan kérdezni akarok valamit, amint megkaptam a választ, nem csesztetem, mehet tovább a munka vagy bármi, és akkor nem zavarok sokáig, ezért szoktam bejelenteni, nagyon gyors kifejezés, és nagyon gyorsan lehet utalni ezzel arra, hogy én se zavarom őt sokáig, de értem, hogy idegesítő valaki számára. És hogy még mi idegesítő a ceglédieknek és környékbelieknek, az egy másik alkalommal fog kiderülni a továbbiakban, mert hogy elfogyott az időnk, de a válaszaink nem, úgyhogy lesz folytatás. Nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de mindenképpen érdemes velünk tartani akkor is. És a Cegléd Rádióval a továbbiakban is. Mindenkinek jó rádiózást, köszönöm a megtisztelő figyelmet, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: látítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, most már Süveges András, este 6-ig így lesz ez, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Szeglét mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Ray Dalton közös ismerősét játszom, maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda elnökét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncesziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncesziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csak nem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
3: Az időjárásról.
5: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiát oldozadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli visszakot a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédél kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, na és persze a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, meg majd egy beszélgetéssel kicsit később. Maradjanak velem, még egyszer jó rádiózást kívánok!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megvan a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál, az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát Ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-tön a Cegléd Rádióban most folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb információkkal, utána visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda elnökét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. Fél kilenckor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncesziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncesziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez 18 óráig, utána jön majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a Dalok, hamarosan pedig programajánló, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali táncház.

0: kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Cegrédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órában pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen esett, délután már csak néhol felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
6: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. 8:30-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az európai mobilitási héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer. Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. A

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig jön a lapszemle, azaz egészen pontosan olvasni valókat ajánlok a borsonline.hu oldalról és a nemzetisport.hu felületről, ezért is füleljenek rám.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Hamarosan véget ér a TV2 társkereső sikerműsorának negyedik évada, írja a borsonline.hu felület. A házasság első látása korábbi szereplője most a lapnak árult el, mit gondol a jelenlegi szereplőkről. Kovács Reni nem csak a házasság első látásra második évadában szerepelt, hanem az ideiben is, ahol mint Anasztázia barátnő jelent meg a TV2 képernyőjén. A lap felkereste az influencert, ez a foglalkozása, aki elárulta, hogy mégis milyen kapcsolatban áll a fiatal feleséggel. A műsorban erős kritikát fogalmazott meg Anasztázia férjéről, Mátéról. Így cikkünkben írja a portál, róla is szó esik majd. Emellett Reni arról is beszélt számára, ki a legérdekesebb páros, és a válasz sokakat meglephet. Anasztáziát nagyon kedvelem, ő teljesen más a való életben, mint ahogy a kommentelők látják, nem hisztiscsa, mint ahogy őt beállítják. Amúgy mindketten Százhalombattán nőttünk fel, de van köztünk 11 év korkülönbség. Egy közös társaságban ismerkedtünk meg, és egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, mondta a lapnak Kovács Reni. A mostani évadban való szereplés alatt azért komoly állítások hagyták el Reni száját. Én akkor ugye még nem láttam bele az ő kapcsolatukba, nem ismerem Mátét, és csak az alapján alkottam véleményt, amit Anasztázia elmondott. Nyilván azóta van már véleményem róla, mert tett azért, hogy legyen, jegyezte meg a házasság első látásra korábbi sztárja. A mostani évadban Maja és Laci az első hetekben folyamatosan vitáztak a kutyusok miatt, mivel a férj nem szerette volna őket beengedni a saját lakásába. Maja nekem egy nagyon szimpatikus csaj, akinek mindig erős véleménye van. Általában azokat mondja ki, amiket én is gondolok. Nekem ő eddig a legszimpatikusabb. A férjét már annyira nem bírom a kutyás sztori miatt, inkább élek együtt öt kutyával, akik oda piszkolnak, mint egy hisztis palival. Biztos nem tudnám elviselni, ha nekem mond ilyet, akkor már nem lenne a nyakán a fej, árulta el a végén már poénosan házasság első látásra egykori szereplője. Reni még azt is kiemelte, hogy korábbi férje, akivel nemrég az exek csatáját is megjárták, sokkal jobban viselte a kutyákat annak ellenére, hogy neki mindig macskái voltak. Velük is foglalkozik, meg ezzel a műsorral is a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez Önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha Ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Válassza a stílust és a tartósságot. Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu felülettel. Újabb feszült, hatalmas meccs, de ezúttal mi nyertünk az ukránok ellen. Labdarúgó válogatottunk kiköszörülte a másfél héttel ezelőtti csorbát, és 7 ponttal zárta a csoportmeccsek első kétharmadát. Tóth Milán, majd Csinger Márk is vezetés szerzett, ez utóbbi már a győzelmet jelentette, ezzel újra minden esély megvan a feljutásra is. Elemzés, osztályzatok, fotógaléria és értékelés három oldalon, az újságformátumban is, meg a sport oldalon is. Messi Benin ellen búcsúzik. Argentina alig húzza meg könnyek nélkül, amikor minden idők legnagyobb, egyik legnagyobb labdarúgója utoljára húzza fel az égszín kék-fehér csíkos mezt. A 208. válogatottságával búcsúzik az a játékos, aki Vancák Vilmos ellen az első 2005-ös meccsén még piros lapot kapott. Vele is foglalkozik a portál. Kezdődik a férfi vízilabdázók BL sorozata. Nem sikerült a triplázás a Bajnokok Ligájában az FTC Telekomnak az előző idény végén, ám ez csak növeli a bizonyítási vágyat a népligetiekben az új BL idény kezdete előtt. Beharangozó egy oldalon az újságformátumban és a nemzetisport.hu felületen. És még horvát aggodalom a spanyol meccs előtt zárja a selejtezőt az U21-es válogatott. Jensen jövőre távozik, Verstappennek minden összejött. Junior melléklet egy oldalon, mindez Tomás mellett az újságformátumban és a nemzetisport.hu oldalon. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek! Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mi pedig azonnal folytatjuk a kiváló dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megvan a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédet reklámokkal, majd a friss infokkal, utána pedig a közös ismerősökkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos száraz időre számíthatunk, ma van az aradi vértanúk emléknapja. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlással emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászlófelvonással kezdődik a parlament előtti Kossuth Lajos téren reggel 8 órakor. Fél 9-kor koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter részvételével. 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is. Felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új koncessziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, tette hozzá. Súlyos légicsapást mért Harkivra tegnap délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Az oroszok múlt éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
2: Az időjárásról.
4: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható. Késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, utána mi a Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október

Getlebert a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ceglédi Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájön megerősödik a déli délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet, északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakában nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten még több helyen eshet, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst,

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A fantasztikus Taylor Swift énekel majd hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Ma derül ki, kinek ítélték oda az idei fizikai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedély nyertesét nevezik meg. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Híthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják. Kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
3: Az időjárásról.
6: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmise között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 10-én szombaton 22 órától október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Töltsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítathat energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, most sem marad el a napi oroszkó.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a napi horoszkóppal. Mondom, mit üzennek már a csillagok. Tedd félre ma a büszkeséged, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, mindjárt kiderül. Kos, ma egy információt követve nyomozásba, ismeretszerzésbe kezdhetsz, és megtudhatsz valami érdekeset, amely talán komoly hatása lehet a mindennapjaidra is. Lehet az is, hogy mindezt tanulnod kell, vagy tovább képezned magadat egy területen, de ez ne szegje kedvedet. Ma már mindenki holtig tanul, neked is teszt kell tenned. Bika, ma könnyen összekuszálódhat a napot, ha nem vigyázol, ami azt eredményezheti, hogy egy kisebb-nagyobb időzavarba keveredsz. Igyekezd hát ügyesen elhárítani azokat a kísérleteket, melyek során az idődet rabolná valaki egy hosszúra nyúlt beszélgetéssel vagy élménybeszámolóval. Ikrek, a mai napot talán egy kicsit nehezebben indult, mint ahogyan azt elvárnád, és nem lehetetlen, hogy dupla adag kávéval kell kezdened a napot, és talán azzal folytatni is, azután aztán hirtelen felpörögnek az események, és te úgy érzed magadat, mint akit felkapott egy forgószél. Próbáld lazán venni a dolgokat, és sodródj nyugodtan, a nap végére úgyis a helyére kerül minden. Rák, az álmok és az álmodozás ma fontos részei lesznek a napodnak, és talán annyira erősen benned lesz mindez, hogy eleinte nehezen különbözteted meg a valóságot az álmaidtól. Mindezek azonban fontos részeit mutatja meg a jövődnek, így igyekezz mindent megegyezni, feljegyezni, hiszen talán egy nagy ötlet alapjai születhetnek meg most a fejedben. Oroszlán, ma fordíts nagyobb figyelmet a szeretteidre, különösen egy valakire, akit ráadásul esetleg egy kicsit el is hanyagoltál az utóbbi időben. Tegyél hát félre mindent, amit lehet, ami elvonja a figyelmedet, és kapcsold ki akár a telefont is. Figyelj csak arra, miben tud segíteni, akár csak azzal, hogy figyelmesen végighallgatod. Szűz! Ma energikus és önbizalommal teli lehetsz, ami jó alapot ad neked arra, hogy valamilyen újdonsággal állj elő egy társaságban. Ha van egy ötleted, van egy elképzelésed, ma legyen az a nap, amikor mindezt felvázolod és megpróbálod meggyőzni a hallgatóságot az elképzelésedről. Talán valami nagy dolog születik meg éppen ma.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma arra lehet szükséged, hogy kilépj a szokásos napi rutinból, és valami olyasmit tegyél, ami nem tartozik a bevett szokásaid közé. Nagy ügyekre nem kell gondolni, elegendő talán az is, ha egy új útvonalat választasz napközben, vagy tartasz egy szünetet, amikor eltűnsz egy időre mindenki szeme elől. A lényeg, hogy történjen ma valami, ami legalább egy pici izgalmat hoz az életedbe. Skorpió, ha egy kis rendszert viszel a mindennapokba azzal, hogy még alaposabban megtervezed a dolgokat magad körül, az a sokat javulhat a napjaid hatékonysága. Ma például egy okosan összeállított feladatlistával sok időt és talán egy kis pénzt is spórolhatsz meg. Mielőtt bármibe belefognál, rendezd a gondolataidat. Nyilas, ma egy olyan dologban kell lépned vagy egy döntést meghoznod, melynél ki kell zárnod az érzelmeket és csak is a szigorú racionalitás szerint kell gondolkodnod. Nem könnyű most ez neked, hiszen nálad érzőbb lényt keveset talál. De tedd meg és meglátod a végén, nem fogod megbánni. Bak, ma valaki a nagy lelkűségedre számít arra, hogy segítséget nyújtasz számára egy ügyben méghozzá önzetlenül. Talán nem véletlenül, hiszen ismert vagy arról, hogy nehezen mondasz nemet egy ilyen kérésre. Van viszont egy fontos dolog, amely ma előbbre való lehet. Azt sem szabad elhanyagolnod, mert akkor a végén még te is segítségre fogsz szorulni. Vízöntő. Ma kapcsolatba kerülhetsz valakivel, akiről már talán egy ideje nem sokat tudsz, és feltúdulnak benned az emlékek és a hiányérzete. Ha így van, tedd félre a büszkeséged és vedd fel vele a kontaktust telefonon vagy személyesen. Az illető már régóta vár egy ilyen gesztust tőled, és nagyon jól fogja fogadni. És végül halak, ha vannak elvarratlan szálak, befejezetlen ügyek körülötted, akkor ma végre szánd rá magadat, hogy minden felesleget eltakaríts az útból. Hamarosan ugyanis egy új korszak köszönhet rád, és neked minden energiádra és figyelmedre szükséged lehet, hogy a dolgokat a helyes mederben tartsd. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5
8: Cegléd Rádió.
9: Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kisebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a kiváló közös ismerősökkel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió, FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Ma derül ki, kinek ítélték oda az idei fizikai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedély nyertesét nevezik meg. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Híthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak. Reklámok után folytatjuk, többek ezt a halott pénzzel jön majd a Deja Vu egy régi klasszikusait eszünk Lotfi Begi, Gáspár Lacival és Majkával. Na meg én is itt leszek tök egyedül, programokat ajánlok majd nem sokára, és szólok a következő napok időjárásáról is, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Kat-kat, Röfi, a gazda a piacra megy.
5: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot, és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával. A vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagság

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájai megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órában pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: pillanatban mutatom, kedves hallgatók, meg slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ez a dal szól azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
3: Az időjárásról.
6: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autót csomó pontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szegnédett dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel, egészen pontosan Rend a lelkerendőrségi magazin műsorunk következik, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk, és szokás szerint Bálint Bóta Júliát köszönthetem itt a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek!
3: Szia, és üdvözlöm ismételten a rádió hallgatóit.
2: No, hát van itt egy jó pár téma, amit már megpedzettem a kedves hallgatóknak is. A kábítószerügyi egyeztető fórum ismét összeült, és erről láttam egy tévétudósítást is, ahol téged is láttalak, tehát ott voltál magad is. Hát ez egy elég kemény harc. Nagyon. Ugye sokszor kilátástalannak is tűnik a mai világban, de muszáj csinálni, muszáj összeülni szakembereknek is. Hogy áll ez a dolog mostanában? Azért komoly problémákat okoz ez, már egészen fiatal korosztályban is.
3: Igen. Itt ez a nagyon fiatal korosztály, ez most a tizenéves kor, szóval a tízéves kortól már kezdődően észrevehető, hogy egyesek életében a kábítószer jelen van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos problémákat okozva. Igazából ez az egyeztető fórum, ez azért született meg, vagy azért lett létrehozva, hogy egy helyen összegyűjjünk, mind a rendőrség, az iskolák, a gyermek jólét, gyámhivata, összeüljünk, meg ugye a város, megbeszélni azt, hogy mit tehetünk az ellen közösen. Elmondják az iskolából a képviselők, milyen problémákat látnak, mi is ugye a rendőrség oldaláról beszámolunk ugye a kábítószeres ügyekkel kapcsolatban, hogy mit tapasztalunk, és próbálunk ugye most az a cél, hogy összehozni egy olyan előadásokat, amit közösen együtt az iskolákban tényleg meg bárhol igazából megállja a helyét, programot létrehozni, hogy a gyermekeknek hiába mondjuk azt, hogy a kábítószer rossz, nem szabad, ebből ez már így kevés, mert kb. Három napig tart a csoda, és akkor utána mindenki megy tovább, hogy tényleg próbálni egy olyat alkotni, ami maradandó. De ez nem egy alkalom, hogy most egyszer ez elmondjuk. Egy folyamatos alkalmaknak kell lenni, amikor az iskolákban megjelenünk, és elmondjuk a gyerekeknek azt. Nem csak mi, hanem hogy beszéltünk arról, ugye, hogy esetleg egy vendégszereplőt, aki már úgymond, ugye nincs olyan, hogy gyógyult kábítószerfogyasztó, hanem hogy igazából, hogyha valaki elkezd fogyasztani, abba hagyja, és ki van
2: de működik
3: tiszta,
2: ez egyébként.
3: És akkor igazából egy ilyen nem szerhasználót elhívni, és esetleg, hogy ő elmondja a tapasztalatait.
2: Sokat jelentene.
3: Hogy érzelmileg mit élt át, mert én elmondhatom, ez mennyire rossz meg, hogy depressziót okoz, mert ugye én, hála a jó égnek, én soha nem próbáltam, én nem is tudom azt, hogy ez milyen, meg hogy el se tudom azt képzelni, hogy mi lenne az az élethelyzet, amikor én egy ilyen szerhez nyúlnék. De látom azt, hogy milyen életkörülmények között vannak gyermekek, és én ugye nem is élek ilyen körülmények között.
2: Igen.
3: Így nehéz néha arról beszélni, hogy igen, ez egy nem rossz dolog, hogy beszélsz róla, hogy oda mész, segítséget kérsz, vagy hogyha valaki látja, hogy a környezetében ilyen van, akkor ő is segítséget kérhet.
2: Persze, igen. Hát ez egy hosszú, vége láthatatlannak tűnő folyamat, de muszáj. Muszáj csinálni.
3: Igen, harcolni kell ellene.
2: Mert hogyha csak egy embert megmentünk, már megérte.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Hát ez tényleg nagyon fontos, és ez már évtizedes probléma egyébként. Valóban még régi szegedi múltamból is emlékszem, hogy ott is volt egy ilyen kis csapat, akik összegyűltek, amelyiknek a vezetője egy szerről lejött srác volt, aki nagyon sokat tudott segíteni azoknak, akik éppen ezzel kínlódtak, szegények.
3: Igen, és tényleg az, hogy mi is azt próbáljuk, hogy azt értsék meg, hogy ne is kerüljenek.
2: Az lenne a legjobb, igen.
3: Ilyen szerrel kapcsolatban, és hogy merjenek segítséget kérni, és merjenek felszólalni, úgymond szólni akkor, hogyha látják, hogy hol és milyen probléma van. Mert nagyon sokszor ugye ez is probléma, hogy látják, hogy mi történik mondjuk a környezetükbe, de nem mernek szólni, mert félnek a következményektől, és ennek ez is a lényege, hogy mind a gyermekeknek, vagy esetleg szülőknek, mert ez ugyanúgy a szülőkre, és sőt, nagyon sok esetben jobban a szülőknek kell felnyitni a szemüket, hogy attól, hogy ők egy biztonságos környezetben nevelik a gyermeküket, és Jó kapcsolatuk van a gyermekükkel, ettől függetlenül a gyermekük kerülhet egy olyan körbe, vagy
2: simán,
3: bármilyen
2: igen.
3: problémája lehet, amit nem feltétlenül tud, vagy nem akar elmondani a szülőnek, mert jön, ugye mindenkinek van kamasz gyerek, hát mindenkinek nincs, de vannak, nekem már kamaszodik a gyermekem, és látom azt, hogy hiába jó egy környezet, ha a gyermek igazából fejlődik, ugye teljesen más helyzetekbe kerül az életben, és próbálni kell mindig beszélni a gyermeket, de ha a szülő megérti azt, hogy mit kell figyelni egy gyermekem, vagy tényleg egy szülővel meg tudjuk azt értetni, hogy erre miért kell odafigyelni, akkor már valószínű, hogy akkor a szülő ugye tovább tudja adni a saját gyermekének.
2: Persze.
3: Ezt. Nem
2: igen,
3: csak
2: igen.
3: Mi.
2: Igen, igen. Fú, na hát nagy biztos.
3: Lehetne erről órákat beszélni.
2: Órákat,
3: hogy
2: de
3: igen.
2: Most beszéljünk, ha már ugye úgyis látható jelei vannak általában a kábítószerfogyasztásnak. A láthatóság az nagyon fontos a közlekedésben igen. is, és most térjünk át egy kicsit a közlekedésben is, mert hát a láthatóság az bizony nagyon-nagyon fontos, és az odafigyelés, és hát ebben nem mindig jeleskednek a közlekedők mostanában.
3: Igen, igen, igen. Mostanában hát a baleseteinknek a nagy százaléka a figyelmetlenség
2: abszolút.
3: Miatt van.
2: Igen, igen.
3: Egyszerűen elmondhatom igazából tényleg nagyon-nagyon sokszor, hogy figyeljenek oda az emberek, de még mindig nem használják az indexet, ugye, mert hogyha kanyarodunk,
2: nagyon
3: tolatunk,
2: sokszor nem.
3: És nem egyenesen tolatunk hátra, hanem kicsit is balra vagy jobbra haladunk az autóval, akkor is kell indexelni. Ez egy alap dolog lenne,
2: igen,
3: és
2: igen.
3: Nagyon sokan nem. Ha tolatunk, a legelső nem az, hogy rükvesbe tesszük az autót, és már is akkor tolatunk. Belenézni a tükrökbe, jobb oldal, bal oldal, középső tükör, belenézni, mert mindig igen. lehet valaki mögöttünk.
2: Simán.
3: És ugyanez vonatkozik uh-huh. például a gyalogosokra is, a kerékpárosokra is. Ha látják, hogy tolat egy gépjármű, attól függetlenül az a gépjármű nem feltétlenül fogja őket észrevenni. És ne induljanak meg mögötte, meg
2: igen.
3: jobbról, balról, mert egy B-oszlop, egy C-oszlop, egy karosszír úgymond eltakarhat egy egész embert.
2: Simán.
3: És nagyon sokszor
2: igen.
3: van ilyen, hogy nem figyelnek oda se a gépjárművezető, se a gyalogos, vagy kerékpáros, vagy
2: igen.
3: rolleres, vagy bármi.
2: Bizony.
3: Egyszerűen nem figyelnek oda, és ebből szoktak nagyon-nagyon sok baleset, meg abból, hogy valaki mondjuk egy hirtelen valamiért le kell fékeznie, és ugye mögötte haladó nem tartja be a megfelelő távolságot,
2: igen.
3: és most reggel is volt ugye egy ilyen ráfutásos baleset, hogy három autó szépen pak-pak-pak.
2: Igen.
3: Igen. És nem figyelnek oda, sietnek természetesen.
2: Mindenki
3: reggel,
2: siet, persze.
3: Sietnek, igen,
2: igen, igen.
3: Iskola, igen. óvoda, munkahely, késés, de mindig azt mondom, hogy inkább késsünk el a munkahelyről, meg az iskolából, vagy óvodából, mint hogy egyáltalán ne érjünk oda.
2: Igen, igen, igen, igen.
3: Nagyon-nagyon-nagyon problémás ez a rész, meg az, amikor például leparkol egy gépjármű, a Rákóczi úton nagyon sokszor van ilyen, és hála, csak a szerencsének hála, hogy nagyon ritka az olyan baleset, meg nem csak a Rákóczi úton, hanem itt a Kossuth téren is, ahogy leparkolnak az autók, például a piacnál, ugye halszálkába állnak be, és néha nem figyelik, hogy van-e ott autó. Egyszer csak fog és sút, elkezd kitolatni. Mindig figyelni kell. Mind annak, aki egyenesen halad, mind aki tolat kifelé. Valamint a legfontosabb, hogy amikor például a Rákóczi úton megáll egy autó, leparkol, ne csak a visszapillantóba nézzen bele, hogy van-e
2: igen.
3: mögötte kerékpáros esetleg.
2: Például.
3: Hanem egy kicsit oldalra fordítjuk a fejünket, azért van az az izomzat, meg azért tudjuk elfordítani a fejünket, hogy oldalra fordítja és kinéz az ablakon.
2: Biztos,
3: nem kell leengedni,
2: biztos.
3: Elég, hogyha a hátsó ablak felé elnéz, és már ott is lehet látni,
2: hogy
3: jön-e bárki, mert a visszapillantó tükör nem feltétlenül mutatja
2: az a teljes
3: képet.
2: Persze,
3: és
2: igen,
3: ebből
2: igen.
3: is szoktak balesetek lenni. És el se tudják képzelni, milyen súlyos sérülések szoktak keletkezni,
2: nagyon.
3: Hogyha például pont a gépjármű ajtajának az élét kapja el valaki.
2: Fú, Igen.
3: Akkor hihetetlen törések szoktak, sőt, ennél nagyobb problémák is voltak már. Hál' az égnek nem nálunk, de volt már belőle halálos.
2: Fú, igen, hogy nem úgy, játék
3: úgy
2: ez.
3: Úgy sérült igen. meg az uh-huh. ember, hogy a feje sérült neki,
2: igen.
3: és nem tudták utána megmenteni.
2: Igen, igen, nem játék ez.
3: Igen,
2: tényleg.
3: Nem játék, nem, nagyon nem, oda nem, kell nem. figyelni arra, hogy bárhova kanyarodunk, annyi, hogy nekem is kicsi kezem van, de kinyújtom a kezem, és automatikusan amerre, bár nyomom is lefelé az ujjaimmal, ugye az indexhez a kart, egyszerűen...
2: Nem egy nagy munka.
3: Nem, igen, igen. És tényleg az, hogy nagyon sokan nem figyelnek oda erre, nagyon sokan nem figyelnek a mögöttük, a körülöttük lévőkre, hogy közlekednek igen. a...
2: És ezen múlna
3: igen.
2: a balesetek 98%-át igen. meg lehetne előzni ezzel.
3: Igen, igen, biztosan. Igen. Vagy pedig nem ismerik a kreszt. Nagyon sok esetben van a kreszt.
2: Hát,
3: most
2: elfelejtette.
3: Igen. Igen. Most ilyenkor most volt nemrég egy baleset egy helyen, hála az égnek személyisérülés nem történt. Annyi, hogy azt tudni kell, hogyha valaki balra kanyarodik.
2: Igen.
3: És jelzi, hogy ő balra kanyarodik. Akkor azért nézem bele a visszapillantó tükörben, mert ha állnak mögötte ugye autók, és valaki már megkezdte mondjuk az előzést ennek az egész sornak, akkor van nem a legjobb kresszabály, de akkor annak van elsőbsége, aki megkezdte úgymond az előzést.
2: Aki
3: nem egy keresztező.
2: Igen.
3: A kereszteződésben ugye nem lehet előzni.
2: Ott nyilván nem.
3: De hogyha én megállok az úton, és beszeretnék mondjuk arra nyarodni a házamnak a
2: igen.
3: parkolója, úgymond a bejárójára, és mögöttem 3-4 autó megáll, és elkezdi, valaki úgy jön, hogy elkezdi megelőzni az egész sort, akkor van egy ilyen kressz jogszabály.
2: El kell engedni.
3: Hogy el kell engedni, igen.
2: Igen, nincs más.
3: Mert ha nekünk jön, mert nem, akkor mi leszünk az a baj, a hibásak.
2: Igen. Igen.
3: De ennyi, hogy kereszteződésbe ugye
2: hát
3: ez,
2: ott, nyilván,
3: ott nem
2: ott
3: előzünk,
2: más.
3: Ez igen, más, igen. De akkor is erre nagyon oda kell figyelni, mert ebből is szoktak
2: igen,
3: problémák
2: igen,
3: lenni.
2: Igen, igen. Igen. Hát ugye a heti rendőrségi jelentésben is Karasz Csabával is szinte minden héten elhangzik, hogy a balesetek túlnyomó része, hanem az összes figyelmetlenség
3: hát most
2: miatt
3: a 90...
2: történt.
3: Szerintem 98%-a kb.
2: Ott akkor jó sokszor voltam az előbb.
3: 98-99%-a.
2: Igen, igen, igen. Pedig az a pici figyelem tényleg nem kerül
3: igen.
2: semmibe, és megéri, mert az autók sem törik össze, meg mi sem.
3: És odaérünk, még
2: és
3: a késve is, de
2: igen.
3: odaérünk az
2: igen,
3: iskolába,
2: igen, igen.
3: a munkahelyre.
2: Néhány
3: odába.
2: Másodpercet jelent ez egyébként általában, legtöbbször tényleg.
3: Hát az odafigyelés az néhány másodperc. Lehet, igen. én azt mondom, akkor is inkább késünk 10 percet a munkahelyről, mint hogy bárkinek bármilyen baja legyen,
2: így
3: és leérjünk oda.
2: Igen, igen, legyen ez most a végszó
3: jó.
2: itt a Rend a lelke végén. Bálint Bóta Júliának köszönjük szépen a jó tanácsokat, tényleg figyeljünk oda. Figyeljünk oda egymásra, megéri mindenkinek
3: igen.
2: az a jó, hogyha odaér, ahová elindult.
3: Igen,
2: ugye?
3: Vigyázzunk egymásra, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Köszönjük szépen.
1: Szegléd Rádió.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem rám hallgatnak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A legfrissebb információkkal folytatjuk a Jó reggelt, Szeged, kedves hallgatók. Utána jövök vissza a slágerekkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Szeged Rádió! 92.5! Hírek a Szeged Rádióban!
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk emléknapja. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatokat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncessziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az új elnök feladata lesz a többi közt a reptéri vasúti kapcsolat koncessziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata is, tette hozzá. Az orvosi élettani kategória Nobel-díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deiserot, Peter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét, holnap a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj, pénteken pedig a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg. Megújul a Margit-szigeti zenélő szökőkút műsora. Szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik. A gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják. Kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce tegnap reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
1: Az időjárásról.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, 18 óráig lehetünk együtt, utána Szatmári Gábor lesz majd a mikrofon mögött, utána pedig Vörös Nádi, reklámok után meg most jön majd a The Rasmus, utána pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat.

0: címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd.

0: reggelt, szegnének vége, kedves hallgatók, a mainak mindenképpen. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azon a Mike Posner énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Folytatódik a tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar kormány miniszterelnökét. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben.
2: Az időjárásról.
10: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 而 sad song 睡
1: 松。Plusz mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
2: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz 2-t folytatjuk a Céline Dia kedvenc dalaival, hamarosan pedig újra lapszemlézek, ezért is füleljenek rá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
9: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
10: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
11: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
10: Honnan tudod?
11: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
12: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsi Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Yoga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a blik.hu oldallal alapszemlét. Nehéz helyzetbe került Szalatnai Sarolta, az énekesnő az egekbe szökő rezsiköltségek miatt kénytelen elköltözni a tárnoki otthonából, ám egyelőre azt sem tudja, hol kezdjen új életet. Szalatnai Sarolta 2022-ben devizahitelkárosultként veszített el a korábbi otthonát, azóta pedig egy bérleményben él. A lakhatás azonban így is jelentős anyagi terhet ró rá, a jelenlegi rezsiköltségek mellett pedig már úgy érzi, nem engedheti meg magának, hogy egy nagyobb fenntartási költségű házban maradjon. Éppen ezért a telet már semmiképpen sem szeretné a jelenlegi otthonában tölteni. Az énekesnő az Én és a pénz című podcastben beszélt először a kialakult helyzetről, a Blik megkeresésére pedig részletesebben is elárulta, milyen nehézségekkel néz szembe, illetve miért olyan nehéz számára megtalálni a megfelelő új otthont. Azért döntöttem a költözés mellett, mert már nagyon magasak a költségek, és komolyan aggódom amiatt, hogy milyen rezsiszámlákra számíthatok a télen. Jelenlegi otthonom egy nagyobb méretű ingatlan, és egyelőre nincsenek túl biztató kilátások arra nézve, mennyit kell majd fizetnem a fenntartásáért. Éppen ezért, amit lehet, elköltözöm, de sajnos ez a kérdés még korán sem oldódott, megkezdte az énekesnő, aki jelenleg komoly dilemmával néz szembe, bár tudja, hogy költöznie kell, egyelőre az sem könnyű eldöntenie pontosan, merre keressen új otthont. A lányom Niki nagyon sokat van Pesten, ráadásul éjszaka rendkívül problémás számára a hazajutás. Az édesapjának ugyan van egy kis stúdió lakása a városban, ahol meg tudja húzni magát, a legkésőbb a vonatot, mégis sokkal szerencsésebb lenne, ha én is Budapest közelében laknék. Ugyanakkor a 37 éves lovam itt van tőle mindössze 5 percre, én pedig minden egyes nap kimegyek hozzá, és ezt a jövőben is szeretném folytatni, hiszen már nagyon idős állatról van szó, és ha közel 20 évvel ezelőtt elvállaltam, hogy megmentem a vágóhídtól, most már szeretnék gondoskodni róla élete végéig. Úgyhogy jelenleg tényleg a 22-es csapdájában vergődöm, sohajtott az énekesnő. Zalatai Sarótáról sokan talán nehezen tudják elképzelni, hogy anyagi gondokkal küzd, a háttérben azonban egy évtizedekre visszanyúló probléma is meghúzódik. A szocializmus idején az országos rendezőiroda éveken keresztül nem fizetett nyugdíjjáralékot a zenészek után, ráadásul mindezt az érintettek tudta nélkül. Ennek következtében a művészvilág számos ismert alakjának mára rendkívül alacsony nyugdíjból kell megélnie, miközben a fellépési lehetőségek is egyre inkább beszűkülnek. Valahol nagyon szégyellem magam amiatt, hogy 78 évesen ilyen nehézségekkel kell szembenéznem, de a 116 ezer forintos nyugdíjamból nem tudok megélni, így arra is rá vagyok kényszerülve, hogy dolgozzak. Ugyanakkor számtalan kollégám elmondhatja ugyanezt, egyszerűen nincs elég koncert. Hogy mit mondott még Zalatnai Sarolta, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, még pedig a blik.hu felülettel. Luna számára véget ért a Farm VIP, miután Korányi Júli ismét legyőzte őt a párbajban. Bár a kiesésekor szomorú volt, a tanyán töltött idő végül sokkal többet adott neki, mint amire a beköltözésekor számított. Az aktívnak arról is mesélt, hogy egy friss szakítás után önbizalom hiánnyal érkezett a műsorba, most pedig már édesanyaként egészen másképp tekint vissza az ott töltött időre. Lunát eredetileg elsősorban maga a tanyasi élet vonzotta. Az állat a közelsége és gondozása kifejezetten komfortos volt számára, ám a termelésbe és a feladatokba már bele kellett rázódnia. A legnagyobb kihívást mégsem a fizikai megpróbáltatások jelentették. Úgy gondoltam, engem nem fogadnak majd be, hanem kitaszítanak, s nem találom meg velük a közös hangot, úgyhogy ez inkább egy mentális gát volt a részemről, hogy az egész nagyon nehéz lesz, vallotta be Luna. A félelmének komoly személyes oka volt, mint mondta, közvetlenül a műsor előtt ért át egy szakítást, és az azt követő időszakban tudatosan távol tartotta magát az emberektől. Akkor egy friss szakításon mentem keresztül, ami miatt nagyon elzárkóztam az emberektől. Mindig, amikor érdeklődtek felőlem, az volt a második kérdés, hogy és mi van a párkapcsolatoddal. Ezért az embereket nagyon eltaszítottam magamtól, és azt gondoltam tévesen, hogy ők is engem, mondta, hozzátéve, ezekkel az érzésekkel a műsor alatt kellett megküzdenie. Korábban ráadásul gyakran azt érezte, mások mellett csak a második és egy csapatban inkább hátráltatná a többieket. A farmon szerzett élmények és a társai azonban segítettek neki változtatni mindezen. Ezt mentálisan sikerült leküzdenem a farmon, köszönhetően a társaimnak is, fogalmazott. A bezárcsának volt egy másik, váratlan előnye is. Luna egy időre teljesen kiszakadt a közösségi médiából, nem olvasta a róla szóló kommenteket és cikkeket, és bevallása szerint éppen erre volt szüksége. Nekem ez a detox pont olyan időszakban jött, amikor egyáltalán nem voltam kíváncsi ezekre a közösségi médiás dolgokra, mesélte. A farm óta pedig újabb hatalmas változás történt az életében, megszületett a kisfia. Luna úgy érzi, a műsorban átélt önismereti folyamatnak is szerepe volt abban, hogy ma már sokkal magabiztosabb. A farmnak köszönhető, most jelenleg ott vagyok, ahol, és magabiztos anyukaként állhatok, így jelentette ki. Hozzátéve, az anyaság első időszakát kifejezetten élvezi, és a férjétől is rengeteg segítséget kap. Abszolút kipihent vagyok, amiben nagy szerepem van, hogy a férjem sokat segít. Most is ő vigyáz a kisfiunkra, szóval jelenleg csak annyit tudok mondani, hogy élvezem minden pillanatát, és várom, mikor üt be a krach, amikor minden elromlik, de most még nagyon jó, mondta nevetve. A Lunával és a Farm VIP-vel is részletesebben foglalkozik a blik.hu felület.
0: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: észak-nyugatira forduló szelet, északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak északába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: piacon, parton.
1: Azzal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Szóval énekel majd a hírek után azonnal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
6: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Ceglédi laskaleves, A menü sárga borsó főzelék fűszeres apró hússal, B menü kisalföldi sertéskaraj petrezselymes burgonyával, extra menü ananásszal sajttal töltött csirkemell rántva bépirépás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
9: Napos száraz időre számíthatunk, folytatódnak a franciaországi diák tüntetések. Több pályázatot is hirdetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, 5-en megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg, Harkivban legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Tovább folytatódnak a franciaországi diák tüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a nemzetpolitikai informatikai rendszerben.
3: Az időjárásról.
9: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ennél hűvösebb is lehet.
3: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autót csomó pontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületnél útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2 folytatódik dalokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és természetesen elárulom majd azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak reggeli műszakról, a Jó reggelt Szegli című műsorról, mert

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
4: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
5: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
4: Honnan tudod?
5: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
6: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
1: Sono spiacente.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a napi horoszkóppal. Mondom, mit üzennek már a csillagok. Tedd félre ma a büszkeséged, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, mindjárt kiderül. Kos, ma egy információt követve nyomozásba, ismeretszerzésbe kezdhetsz, és megtudhatsz valami érdekeset, amely talán komoly hatással lehet a mindennapjaidra is. Lehet az is, hogy mindezt tanulnod kell, vagy tovább képezned magadat egy területen, de ez ne szegje kedvedet. Ma már mindenki oltig tanul, neked is teszt kell tenned. Bika, ma könnyen összekuszálódhat a napot, ha nem vigyázol, ami azt eredményezheti, hogy egy kisebb-nagyobb időzavarba keveredsz. Igyekezd hát ügyesen elhárítani azokat a kísérleteket, melyek során az idődet rabolná valaki egy hosszúra nyúlt beszélgetéssel, vagy élménybeszámolóval. Ikrek, a mai napot talán egy kicsit nehezebben indult, mint ahogyan azt elvárnád, és nem lehetetlen, hogy dupla adag kávéval kell kezdened a napot, és talán azzal folytatni is, azután aztán hirtelen felpörögnek az események, és te úgy érzed magadat, mint akit felkapott egy forgószél. Próbáld lazán venni a dolgokat, és sodródj nyugodtan, a nap végére úgyis a helyére kerül minden. Rák, az álmok és az álmodozás ma fontos részei lesznek a napodnak, és talán annyira erősen benned lesz mindez, hogy eleinte nehezen különbözteted meg a valóságot az álmaidtól. Mindezek azonban fontos részeit mutatja meg a jövődnek, így igyekezz mindent megegyezni, feljegyezni, hiszen talán egy nagy ötlet alapjai születhetnek meg most a fejedben. Oroszlán, ma fordíts nagyobb figyelmet a szeretteidre, különösen egy valakire, akit ráadásul esetleg egy kicsit el is hanyagoltál az utóbbi időben. Tegyél hát félre mindent, amit lehet, ami elvonja a figyelmedet, és kapcsold ki akár a telefont is. Figyelj csak arra, miben tud segíteni, akár csak azzal, hogy figyelmesen végighallgatod. Szűz! Ma energikus és önbizalommal teli lehetsz, ami jó alapot ad neked arra, hogy valamilyen újdonsággal állj elő egy társaságban. Ha van egy ötleted, van egy elképzelésed, ma legyen az a nap, amikor mindezt felvázolod és megpróbálod meggyőzni a hallgatóságot az elképzelésedről. Talán valami nagy dolog születik meg éppen ma.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma arra lehet szükséged, hogy kilépj a szokásos napi rutinból, és valami olyasmit tegyél, ami nem tartozik a bevett szokásaid közé. Nagy ügyekre nem kell gondolni, elegendő talán az is, ha egy új útvonalat választasz napközben, vagy tartasz egy szünetet, amikor eltűnsz egy időre mindenki szeme elől. A lényeg, hogy történjen ma valami, ami legalább egy pici izgalmat hoz az életedbe. Skorpió, ha egy kis rendszert viszel a mindennapokba azzal, hogy még alaposabban megtervezed a dolgokat magad körül, azzal sokat javulhat a napjaid hatékonysága. Ma például egy okosan összeállított feladatlistával sok időt és talán egy kis pénzt is spórolhatsz meg. Mielőtt bármibe belefognál, rendezd a gondolataidat. Nyilas, ma egy olyan dologban kell lépned, vagy egy döntés meghoznod, melynél ki kell zárnod az érzelmeket, és csak is a szigorú racionalitás szerint kell gondolkodnod. Nem könnyű most ez neked, hiszen nálad érzőbb lényt keveset találni, de tedd meg és meglátod a végén, nem fogod megbánni. Bak, ma valaki a nagy lelkűségedre számít arra, hogy segítséget nyújtasz számára egy ügyben méghozzá önzetlenül. Talán nem véletlenül, hiszen ismert vagy arról, hogy nehezen mondasz nemet egy ilyen kérésre. Van viszont egy fontos dolog, amely ma előbbre való lehet. Azt sem szabad elhanyagolnod, mert akkor a végén még te is segítségre fogsz szorulni. Vízöntő. Ma kapcsolatba kerülhetsz valakivel, akiről már talán egy ideje nem sokat tudsz, és feltúdulnak benned az emlékek és a hiányérzete. Ha így van, tedd félre a büszkeséged és vedd fel vele a kontaktust telefonon vagy személyesen. Az illető már régóta vár egy ilyen gesztust tőled, és nagyon jól fogja fogadni. És végül halak, ha vannak elvarratlan szálak befejezetlen ügyek körülötted, akkor ma végre szánd rá magadat, hogy minden felesleget eltakaríts az útból. Hamarosan ugyanis egy új korszak köszönhet rád, és neked minden energiádra és figyelmedre szükséged lehet, hogy a dolgokat a helyes mederben tartsd. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Cegrédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájön megerősödik a déli délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen esett, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: történetnek vége, kedves hallgatók, a délután megindul mindjárt. Mutatom, hogy mivel. Ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262.
6: Na, milyen volt a nyaralás?
7: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos, száraz időre számíthatunk. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamat stop szükségességéről. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő kegyetlen megtorlásra emlékezik a magyarság. 177 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a három évvel ezelőtti Hamas támadás harmadik évfordulója előtt. Antonio Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta és tartós tűzszünetet sürgetett. A szélsőséges Hamas-palesztin szervezet tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnyipro folyó hídját, 5 megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5 meghaltak, 53-an megsebesültek. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. A felhívásra szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyi szervezetek jelentkezhetnek. Mindkét kiírásra november 6-áig lehet benyújtani a kérelmeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben.
2: Az időjárásról.
8: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmise között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Zenékkel, a Ceglédiek kedvenceivel folytatjuk a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig visszatérek és egy picit foglalkozok a mai nappal, azaz október 6-ával, keddel. Ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Yoga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat.

0: kedves hallgatók, október 6-a van, a mai napon a Brunók ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Renáta nevű ismerőseiket is. Egyébként a Bruno ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, változatos és

0: hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1980-ban ezen a napon a Sex Pistols frontemberét Johnny Rottent letartóztatták, miután összetörte egy bár berendezését. Dublinban történt az eset, 3 hónapra ítélték, amit később elengedtek. 1949-ben született Bobby Farrell, arubai származású táncos és énekes, a Bonnie M együttes frontembere. Egyébként DJ-ként kezdte, majd Frank Farian leszerződtette a Bonnie M együttesbe. Habár Farrell volt az zenekar egyik arca, a dalokban valójában nem ő énekelt, hanem maga Farian énekelte fel Farrell szövegét, amiből botrány kerekedett, miután kiderült. Farrell 1981-ben elhagyta az együttest, de 84-ben visszatért, és az 1986-os feloszlásig tag maradt. Ezt követően saját zenészekkel turnézott, valamint táncosként közreműködött Roger Sanchez Turn on the Music dalának videóklipjében. Sokáig Amsterdamban élt, 2 gyereke született, 2010. decemberének végén egy szentpétervári hotelszobában hunyt el szívinfarktusban. Érdekesség, hogy halálának napja és helyszíne ugyanaz volt, mint Rasputyiné, akiről ugye a Bonnie M egyik legismertebb dala szól. Itt a 92-től a formáció következik, egy régebbi dallal természetesen.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan. She's crazy like a fool.

hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Raptár rovatban. 1973-ban látta meg a napvilágot Szekeres Adrián Artisius és Emerton díjas énekesnő dalszerző. 1997 elején egy jazzzenészekből álló zenekarra funky zenét játszott. Ilyen alkalommal ismerkedett meg Erdélyi Lászlóval, az Unisex együttes frontemberével. Megismerkedésük után hamar munkába kezdtek, és az első közösen elkészített felvétel után a Sony Music szerződést ajánlott egy nagy lemezre. 97. júliusában jelent meg az Unisex első albuma, Szekeres Adriennel, Szebb Holnap címmel. A lemezről 5 dal tűztek műsorukra a különböző rádióállomások, mint például a Cegléd Rádió is, Szebb Holnap, Mindenre készen, Szágúgy velem, Úgy szeres, Itt a nyár újra. 3 dalhoz forgattak videóklipet. Adriennt még ebben az évben a közönség szavazatai alapján az év énekesnője díjjal jutalmazták. A formáció 99-ben készítette a második albumát, a Csoda az élet címűt Kis Gábor irányításával, aki Szekeres Adrián férje. Az albumról 4 dal szerepelt a slágerlistákon, Hív a nagyvilág, Játsz velem, Csoda az élet és Jön 2000. Minden dalhoz készült videóklip. 1999-ben az együttes fellépett a budapesti felvonulási téren rendezett kapcsolatkoncerten 200 ezer ember előtt. 2000 nyarán még egyszer felléptek a kapcsolatkoncerten, és a budai Park színpadon önálló estel szórakoztatták a rajongóikat. 2000-ben azonban Adrián úgy döntött, hogy nem folytatja a közös munkát Erdélyi Lászlóval. Ennek ellenére az Unisex következik természetesen még abból az időszakból, amikor a születésnaposunk Szekeres Adrián volt a front asszony. Maradjanak velünk, jó rádiózást! Szeglédrá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Cegrédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájön megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakába nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol. Felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Azon a mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Napos, száraz időre számíthatunk, nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. A Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben, mondta az izraeli kormányfő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazat teljesítményét főleg a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás növelte. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Miután nincs megállapodás, így a kamatstop változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás évfordulója alkalmából tartandó megemlékezések előtt. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamas támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamas soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamas-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén, és 200 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított, és a Hamas teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek ki, a főváros több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyó hídját, 5 megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Tegnap délután pedig Ukrajna második legnagyobb városát támadta az orosz hadsereg. Harkivban legkevesebb 5 meghaltak, 53 megsebesültek. Baleset miatt késnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. A Jászberényi út vasúti átjárójában a Nyírség-Kraszna Intercity egy kis teherautóval ütközött, emiatt a helyszínelés végéig Rákos és Rákoshegy között csak az egyik vágányon közlekedhetnek vonatok. Ugyancsak késnek a vonatok a Veszprémi fővonalon, mert Hajmáskér és Pétfürdő között meghibásodott a biztosító berendezés. A fővonalon közlekedő Bakony Intercity és a Göcsei Intercity esetében 20-30 perces késésre kell számítani.
2: Az időjárásról.
7: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz. Napközben 22-26 fok várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozása táblák hívják fel az autós figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmise között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a X-2-t a kiváló dalokkal folytatjuk olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a közös ismerősöké a főszerep. Tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi-Zsini téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebet a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élő társas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti hova mentek idén nyaralni?
11: Ahova csak akarunk.
10: Jó, de mégis melyik hotelbe?
11: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
10: Komolyan? És honnan szereztetek?
11: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk a Cegrédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájai megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot

0: északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos tökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bán.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, tisztelettel jelentem, hogy véget ért a mai plusz minusz kettő. Indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Na, milyen volt a nyaralás?
5: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
6: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
8: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakarc Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
9: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
10: Folytatódik a napos, száraz idő. Az aradi vértanúkra emlékezik ma a magyarság. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadon bocsátását követelte a Fidesz és a KDNP vezetője a Battyányi Örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette, kiáll közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget, 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumer Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Az izraeli védelmi miniszter az intézkedést azzal indokolta, hogy a hírszerzés szerint a Hamasz támadásokat és merényleteket tervez izraeli katonák ellen. Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő tegnap a hivatalos jeruzsálemi megemlékezésen kijelentette, a Hamasz soha semmiféle hatalmat nem gyakorolhat a gázai övezetben.
2: Az időjárásról.
10: A nap további részében sok napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megélénkülhet. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült száraz idő várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmise között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Remélem velem tartanak, bár mondjuk ebben az 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetés jó voltából Szatmári Gábori és vendégé. Hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Törje vihar a szárnya.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, azonnal kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, tehát látogassunk el a könyvtárba. A könyvtárban már ellátogattunk a múlt héten is, amikor is az intézmény vezetővel, Kapdebó Ladik Líviával beszélgettünk az október 5-én induló országos könyvtári napok ceglédi eseményeiről. Hát kérem szépen, most éppen október 5-e van, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, és ezen sok-sok esemény közül most egyet szeretnénk majd kiemelni, de hogy melyik lesz ez, ez már is kiderül, hiszen Lívia itt van velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
4: Szervusz, Gábor, köszöntöm a hallgatókat!
3: No, hát nézzük csak, hogy melyik esemény ez. Ez egy könyv bemutató, annyit azért talán elárulhatok.
4: Igen, és hogyha azt mondom, hogy könyvbemutató és könyvtár, akkor nem árultam el semmi különlegeset, mert szerintem ez az egyik olyan dolog, az író-olvasó találkozók, az íróknak az olvasóhoz való közeljutása, illetve a könyveiknek a bemutatása, ami megszokott és természetes. Abszolút. Egy könyvtárban. De ez a könyv mégsem egy szokásos könyv, azt lehet mondani, és ez az alkalom sem lesz egy szokásos alkalom, hanem nagyon is rendhagyó, úgyhogy ezért is jó róla egy picikét beszélni, mert hogy ez dr. Béres Juditnak a Terápiás írás című könyve, és azt fogjuk körül járni Judit segítségével, hogy az írás az tulajdonképpen hogyan működik a terápiában, a gyógyításban.
3: No, uh-huh.
4: És hogy kiknek szól ez a könyv, miről szól ez a könyv, tehát elméletet közvetít, maga a könyv is egyébként, és ott is erről lesz szó, illetve nagyon sok gyakorlatot tartalmaz, valamint személyes élménybeszámolókat. És a különlegességét az adja, hogy az elmélet bemutatása után, hogy többek között például a terápiás írás az egyáltalán micsoda, és hogy mire jó, és milyen fajtái vannak, azok után megnézzük ezt ott a vállalkozó kedvűekkel egy ilyen kis workshop formájában, műhely munka formájában, egy pici gyakorlat erejéig.
3: Hogy hogyan is működik ez a történet, de tulajdonképpen ez nem csak szakembereknek való könyv?
4: Nem. Az az érdekes, hogy ez valóban szakembereknek is nagyon jó gyakorlati kézikönyvként szolgálhat. Például már én magam is, mint irodalomterapeuta gondoltam rá, hogy fogom használni, és időnként fogok hozzá fordulni, mivel hogy tényleg nagyon jó gyakorlatokat közöl. Amellett pedig rendkívül jó, mert egy szakirodalmi forrás áttekintést is nyújt, ami egyedülálló itt magyar nyelven. De a jó hír az, és ezért is tudom ajánlani mindenkinek a könyvet is és az alkalmat is most szerdán, mert igazándiból mindenkinek szól, aki egy picit is érdeklődik az önismeret, az önfejlesztés iránt. És az iránt, hogyha valamilyen elakadása van, vagy problémája van, esetlegesen később traumára is lehet használni, de arról majd később beszélek, tehát hogyha valamilyen problémája van, akkor hogyan tud segíteni saját magának egy ilyen kreatív írás, vagy terápiás írás gyakorlat segítségével.
3: Ez nagyon izgalmasan hangzik valóban, tehát tulajdonképpen, hogyha bizonyos problémái vannak az embernek, akkor van, amin az segít, hogy leül és elkezd írni a saját kis kezével?
4: Így van, így van. Most két fontos dolgot, így van, két fontos dolgot mondtál. Egyrészt azt, hogy segít.
3: Igen.
4: Az egy nagyon fontos dolog. Ugye nagyon sokféle terápia létezik egyébként.
3: Nyilván.
4: És mindenki azt fogja megkeresni, megtalálni, alkalmazni, ami számára egy kicsit is közvetlenebb, vagy úgy érzi, hogy neki a sokat mondó. Van, akinek például a hangterápia, a zeneterápia segít, van, akinek a lovas terápia.
3: Igen.
4: Nagyon sokféle dologról tudunk, és hát például az irodalomterápia is egy ilyen módszer, és azt már nagyon-nagyon régóta tudjuk már, tulajdonképpen a görögök, a rómaiak is leírták, hogy a szöveg gyógyít, és például arról írtak, hogy a költészet vagy az irodalom az jobbá teszi az életünket.
3: Igen, de ilyenkor inkább olvasásra gondolunk.
4: Így van.
3: Ugye?
4: De arról is nagyon sokszor lehet már hallani, olvasni róla, hogy az olvasáson kívül az írás milyen gyógyító funkcióval bír, és a másik fontos dolog, amit mondtál az előbb, az az, hogy a kézírás.
3: Igen.
4: És ennek különösen nagy szerepe van most, amikor minden digitális,
3: abszolút,
4: és mindenki, hogy nagyon nagyon egyszerűen fogalmazzak, kütyüzik, mert a kézírás az egy sokkal intenzívebb érzelmi bevonódást tesz lehetővé. Arra gondoljunk, hogy nagyon egyszerűen mondjam, hogy igazándiból, amikor leírunk valamit, például a gyerekeknek is sokszor mondják az iskolában, hogy amikor tanulnak, akkor úgy tudják magukat a legjobban visszaellenőrizni, hogy elsajátították-e az anyagot, hogy le tudják-e írni. Igen, tehát, hogy az,
3: nagyon nem mindegy.
4: Hogy nem is gondolnánk, de az írás és a kézírásnak nagyon fontos kognitív funkciója van. Többek között például a memóriában, a tanulásban nagy-nagy sikereket lehet vele elérni, hiszen egy sokkal komplexebb agyi aktivitást eredményez. Ezért mondtam ez az érdekes, előbb ezt a példát. Igen. De hogy például hogyan segít ez a gyógyítás során, vagy az önreflexió során? Hát úgy, hogy gondoljunk bele, van egy problémánk, és azt a problémát artikulálni kell, vagyis megint csak egyszerűen mondom, fel kell ismerni, hogy mi az a probléma, ki kell mondani, és le kell írni. Igen. És az írás az már mindig egy struktúráltabb, rendezettebb, kontrolláltabb tevékenység.
3: Abszolút. Mondjak egy példát, akár egy saját példát tudok mondani. Én a mai napig papír alapú naptárt használok. Vannak ezek a kis rendes irodai naptárak, mondhatni. Én ezekbe szoktam beírni azt, hogy ki mikor érkezik, most is be voltál írva a megfelelő időpontra, hogy fogsz érkezni, és fogunk majd erről a témáról beszélgetni. És én abba írom le az én kis saját kezemmel, majd amikor ugye a heti munkarend összeállt, akkor ezt lefényképezem, és én azt szoktam nézegetni, nem azt a táblázatot, amit a okostelefon ajánl föl, hogy abba írjam be a megfelelő dátumokat és időpontokat, hanem én ezt, és ezen sokkal jobban elmegyek, mert ezt én írtam az én kezemmel, ezért sokkal jobban benne van a fejemben is. Valami hasonló dologról
4: ez
3: van
4: itt szó? Ez inkább az, amit az előbb mondtam, hogy a tanulással kapcsolatban, ugye? A memóriával kapcsolatos, illetve a viselkedéssel is. Tehát akár. Amit most mondasz, az a viselkedés szerepének a tulajdonképpen egyfajta megnyilvánulása. De amikor terápiás írásról beszélek, az azért az teljesen más. Tehát itt az érzéseknek ebbe a nagyon kontrollált, egy kicsit talán olyan, mintha beszorított módja lenne, de nem az, és aki eljön majd szerdán, az hallhatja, hogy a terápiás írásnak hány fajta módja, technikája van, lehet ez egy nagyon szabad asszociatív írás is például, akár. Ami egyáltalán nem beszorított, de lehet ez egy expresszív, egy kreatív írás, egy kreatív önéletírás, különböző napló technikák léteznek, tehát ezekről mind-mind majd lehet hallani a szerdai alkalommal, és arról is, hogy ezek közül a technikák közül kinek mi való tulajdonképpen, ki mit szeretne aztán később alkalmazni.
3: Mert arra gondolok itt, hogy nem feltétlen kell, hogy valami bajom legyen, tehát a hétköznapokban is, hogyha én ezt használom, azzal használok magamnak
4: így
3: is.
4: Így van, sőt, kifejezetten írja Judit, én azért nevezem csak így, bocsánat, nemes egyszerűséggel a tanárnőt. Hát igen, dr. Béres Judit egyébként a Pécsi Tudományegyetemnek az egyetemi docense, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke, és még jó néhány rangot, címet lehetne hozzá társítani, de nekem tanárom volt, és egy nagyon személyes kapcsolat fűz hozzá, úgyhogy ezért juditozom csak így, és nem tanárnőzöm egyéb iránt. Szóval visszatérve, Judit is elmondja többször, és ez megjelenik a műben is, hogy a terápiás alkalmazása azért sokszor segítő szakembert kíván. Aha. Tehát, hogyha valakinek már tényleg olyan komoly problémája van, az nem biztos, hogy önállóan, egymaga tudja ezt alkalmazni gyógyításképpen, hanem mindenféleképpen terapeutára van szüksége.
3: Igen,
4: de ahhoz, hogy egy mindennapi, egy hétköznapi problémán például túl tudjunk jutni, ahhoz ez egy kiváló megoldás lehet, és ezt az egyén saját maga is tudja alkalmazni az érzéseinek, a problémáinak a felismerése során egyfajta technikaként. Nagyon sok jótékony hatása van, csökkenti a szorongást, a kilátástalanság érzését, és segít új célok kitűzésében, vagy megfogalmazásában is. Igen. Tehát többek között erről lesz szó ezen a szerdai alkalmon. 17 órától várunk mindenkit a központi könyvtárba, és hogyha szabad még elmondanom, mert nagyon fontos, Ugye az országos könyvtári napoknak a célkitűzése az volt, hogy megmutassuk, hogy a könyvtár milyen sokrétű, és ezt leginkább úgy tudjuk megmutatni, hogy várunk tényleg mindenkit, jöjjenek be egészen nyugodtan, mindenféle kötöttség nélkül most ráadásul, mert azt, hogy elérhető legyen a könyvtár, és a programjainkat, a rendezvényeinket látogatni tudják, ahhoz könyvtári tagságot kérünk, de ezen a héten tényleg a célkitűzésnek megfelelően ingyenesen lehet beiratkozni, tehát ez most valóban mindenki számára elérhető, és az ingyenes tagság nem csak a hétre szól természetesen, hanem egy egész évre, tehát megtapasztalhatják, hogy milyen fajta, féle programokat kínálunk, milyen szolgáltatásainkat kínáljuk, és vehetik igénybe azok, akik most beiratkoznak hozzánk ingyenesen a héten.
3: Igen, most pedig tehát ez a program, amiről beszéltünk, ez október 7-e, szerda. 17 órakor kezdődik majd ez a bizonyos könyv bemutató dr. Béres Judit Terápiás írás című könyvének bemutatója, és magával a szerzővel is lehet akkor találkozni és konzultálni alkalmasint. Egy nagyon izgalmas, érdekes téma tényleg, én azt hiszem, hogy megéri ezért is elmenni, és természetesen a hét többi programját is továbbra is ajánljuk szíves figyelmükbe, hiszen így az országos könyvtári napok bizony sok szép eseményt hoznak ide Ceglédre is. Mindezekről az intézményvezetővel, Kapdebóladik Líviával beszélgettünk. Lívia, köszönöm szépen, és akkor jó készülődést az összes programra, meg külön erre a különleges programra is. Köszönöm, hogy eljöttél.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem rám hallgatnak. További jó rádiózást kívánok! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió. Ceglédi Rádió.

0: kedves hallgatók, még slágerrel startol a következő felvonás. Pár perc múlva Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Dróntámadásért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-éig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról, az országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
2: Az időjárásról.
5: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomó pontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületnél útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglit Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban. Rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon. Ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
14: Guten Tag, német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső Körösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
15: Vá!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templomkertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot, és hívják meg barátaikat is. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Yoga Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Hamarosan véget ér a TV2 társkereső sikerműsorának negyedik évada, írja a borsonline.hu felület. A házasság első látása korábbi szereplője most a lapnak árult el, mit gondol a jelenlegi szereplőkről. Kovács Reni nem csak a házasság első látásra második évadában szerepelt, hanem az ideiben is, ahol mint Anasztázia barátnő jelent meg a TV2 képernyőjén. A lap felkereste az influencert, ez a foglalkozása, aki elárulta, hogy mégis milyen kapcsolatban áll a fiatal feleséggel. A műsorban erős kritikát fogalmazott meg Anasztázia férjéről, Mátéról. Így cikkünkben írja a portál, róla is szó esik majd. Emellett Reni arról is beszélt számára, ki a legérdekesebb páros, és a válasz sokakat meglephet. Anasztáziát nagyon kedvelem, ő teljesen más a való életben, mint ahogy a kommentelők látják, nem hiszt is csak, mint ahogy őt beállítják. Amúgy mindketten Szászhalombattán nőttünk fel, de van köztünk 11 év korkülönbség. Egy közös társaságban ismerkedtünk meg, és egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, mondta a lapnak Kovács Reni. A mostani évadban való szereplés alatt azért komoly állítások hagyták el Reni száját. Én akkor ugye még nem láttam bele az ő kapcsolatukba, nem ismerem Mátét, és csak az alapján alkottam véleményt, amit Anasztázia elmondott. Nyilván azóta van már véleményem róla, mert tett azért, hogy legyen, jegyezte meg a házasság első látásra korábbi sztárja. A mostani évadban Maja és Laci az első hetekben folyamatosan vitáztak a kutyusok miatt, mivel a férj nem szerette volna őket beengedni a saját lakásába. Maja nekem egy nagyon szimpatikus csaj, akinek mindig erős véleménye van. Általában azokat mondja ki, amiket én is gondolok. Nekem ő eddig a legszimpatikusabb. A férjét már annyira nem bírom a kutyásztori miatt. Inkább élek együtt öt kutyával, akik oda piszkolnak, mint egy hisztis palival. Biztos nem tudnám elviselni, ha nekem mond ilyet. Akkor már nem lenne a nyakán a feje, árulta el a végén már poénosan házasság első látásra egyköri szereplője. Reni még azt is kiemelte, hogy korábbi férje, akivel nemrég az exek csatáját is megjárták, sokkal jobban viselte a kutyákat annak ellenére, hogy neki mindig macskái voltak. Velük is foglalkozik, meg ezzel a műsorral is a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu felülettel. Újabb feszült, hatalmas meccs, de ezúttal mi nyertünk az ukránok ellen. Labdarúgó válogatottunk kiköszörülte a másfél héttel ezelőtti csorbát, és 7 ponttal zárta a csoportmeccsek első két harmadát. Tóth Milán, majd Csinger Márk is vezetés szerzett, ez utóbbi már a győzelmet jelentette, ezzel újra minden esély megvan a feljutásra is. Elemzés, osztályzatok, fotógaléria és értékelés három oldalon, az újságformátumban is, meg a sportoldalon is. Messi Benin ellen búcsúzik. Argentina alig húzza meg könnyek nélkül, amikor minden idők legnagyobb, egyik legnagyobb labdarúgója utoljára húzza fel az égszín kék-fehér csíkos mezt. A 208. válogatottságával búcsúzik az a játékos, aki Vancák Vilmos ellen az első 2005-ös meccsén még piros lapot kapott. Vele is foglalkozik a portál. Kezdődik a férfi vízilabdázók BL sorozata. Nem sikerült a triplázás a Bajnokok Ligájában az FTC Telekomnak az előző idény végén, ám ez csak növeli a bizonyítási vágyat a néplégetiekben az új BL idény kezdete előtt. Beharangozó egy oldalon az újságformátumban és a nemzetisport.hu felületen. És még horvát aggodalom a spanyol meccs előtt zárja a selejtezőt az U21-es válogatott. Jense jövőre távozik, Verstappennek minden összejött. Junior melléklet egy oldalon, mindez Tomás mellett az újságformátumban és a nemzetisport.hu oldalon. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek! Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban mi pedig azonnal folytatjuk a kiváló dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem! Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
2: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
5: Ami minden ismerőst összeköt.

hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájai megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órában pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakában nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Utána azonnal játszom Calvin Harris és Sam Smith közösét itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban. Tartsanak vele!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
8: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért!
7: Honnan tudod?
8: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
9: Kaszab takarmánybolt a Ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
10: Folytatódik a napos száraz idő. Januártól jön a vagyonadó. Fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a terrortámadás évfordulója miatt. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőnél tartott vagyonra is kiterjed. A vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az érdi tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kapirnyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kapirnyák Tiborról az Országgyűlés élőkörnyezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. fokozza a készenlétet az izraeli hadsereg a 3 évvel ezelőtti Hamasz támadás évfordulója előtt. 2023. október 7-én a szélsőséges Hamasz-Palesztin szervezet tagjai 1200 embert öltek meg Izrael területén és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. Izrael megtorlásul háborút indított és a Hamasz teljes lefegyverzését tűzte ki célul. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott, meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat.
2: Az időjárásról.
10: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 65 53. www.feringatlan.hu. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
6: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-éig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
7: KGM. Made in Korea.
4: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsi-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Yoga Pilates lesz, 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, minden hol közös ismerős.

0: 16-a van a mai napon, a Brunók ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Renáta nevű ismerőseiket is. Egyébként a Bruno ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most dallal folytatjuk, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1980-ban ezen a napon a Sex Pistols frontemberét Johnny Rottent letartóztatták, miután összetörte egy bár berendezését. Dublinban történt az eset, 3 hónapra ítélték, amit később elengedtek. 1949-ben született Bobby Farrell, arubai származású táncos és énekes, a Bonnie M együttes frontembere. Egyébként DJ-ként kezdte, majd Frank Farian leszerződtette a Bonnie M együttesbe. Habár Farrell volt a zenekar egyik arca, a dalokban valójában nem ő énekelt, hanem maga Farian énekelte fel Farrell szövegét, amiből botrány kerekedett, miután kiderült. Farrell 1981-ben elhagyta az együttest, de 84-ben visszatért, és az 1986-os feloszlásig tag maradt. Ezt követően saját zenészekkel turnézott, valamint táncosként közreműködött Roger Sanchez Turn on the Music dalának videóklipjében. Sokáig Amsterdamban élt, 2 gyereke született, 2010 decemberének végén egy szentpétervári hotelszobában hunyt el szívinfarktusban. Érdekesség, hogy halálának napja és helyszíne ugyanaz volt, mint Rasputyiné, akiről ugye a Bonnie M egyik legismertebb dala szól. Itt a 92-től a formáció következik, egy régebbi dallal természetesen.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Raptár rovatban. 1973-ban látta meg a napvilágot Szekeres Adrián Artisius és Emerton díjas énekesnő dalszerző. 1997 elején egy jazzzenészekből álló zenekarra funky zenét játszott. Ilyen alkalommal ismerkedett meg Erdélyi Lászlóval, az Unisex együttes frontemberével. Megismerkedésük után hamar munkába kezdtek, és az első közösen elkészített felvétel után a Sony Music szerződést ajánlott egy nagy lemezre. 97. júliusában jelent meg az Unisex első albuma, Szekeres Adriennel, Szebb holnap címmel. A lemezről 5 dalt tűztek műsorukra a különböző rádióállomások, mint például a Cegléd Rádió is, Szebb holnap, Mindenre készen, Szágúgy velem, Útszeres, Itt a nyár újra. 3 dalhoz forgattak videóklipet. Adriennt még ebben az évben a közönség szavazatai alapján az év énekesnője díjjal jutalmazták. A formáció 99-ben készítette a második albumát, a Csoda az élet címűt Kis Gábor irányításával, aki Szekeres Adrián férje. Az albumról 4 dal szerepelt a slágerlistákon, Hív a nagyvilág, Játsz velem, Csoda az élet és Jön 2000. Minden dalhoz készült videóklip. 1999-ben az együttes fellépett a budapesti felvonulási téren rendezett kapcsolatkoncerten 200 ezer ember előtt. 2000 nyarán még egyszer felléptek a kapcsolatkoncerten, és a budai Park színpadon önálló estel szórakoztatták a rajongóikat. 2000-ben azonban Adrián úgy döntött, hogy nem folytatja a közös munkát Erdélyi Lászlóval. Ennek ellenére az Unisex következik természetesen még abból az időszakból, amikor a születésnaposunk Szekeres Adrián volt a frontasszony. Maradjanak velünk, jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
8: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
9: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
8: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
10: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Igen. Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
11: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájön megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli-délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakában nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, északkeleten még több helyen eshet, délután már csak néhol felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, melyik slágerrel indul a következő 60 perc. Közös ismerős szól azonnal a hírek után, pár perc múlva. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Pautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Pautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt másfél héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit.
7: Az időjárásról.
8: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton útépítők dolgoznak. Budapest felül Üllő előtt a 22-es kilométernél útszűkület lassítja a forgalmat. A forgalom korlátozásra táblák hívják fel az autósok figyelmét. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajosmizse között, a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületén útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést, valamint Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 10-én szombaton 22 órától, október 11-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben az ő 60 percben lehetünk együtt, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, utána meg én vissza a lapszemlével, ezért is tart.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Yeah!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsi Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsi Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától Jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templomkertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templomkertben és a református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a blik.hu oldallal a lapszemlét. Nehéz helyzetbe került Szaladnai Sarolta. Az énekesnő az egekbe szökő rezsiköltségek miatt kénytelen elköltözni a tárnoki otthonából, ám egyelőre azt sem tudja, hol kezdjen új életet. Szaladnai Sarolta 2022-ben devizahitel károsultként veszített el a korábbi otthonát, azóta pedig egy bérleményben él. A lakhatás azonban így is jelentős anyagi terhet ró rá, a jelenlegi rezsiköltségek mellett pedig már úgy érzi, nem engedheti meg magának, hogy egy nagyobb fenntartási költségű házban maradjon, éppen ezért a telet már semmiképpen sem szeretné a jelenlegi otthonában tölteni. Az énekesnő az Én és a pénz című podcastben beszélt először a kialakult helyzetről, a Blik megkeresésére pedig részletesebben is elárulta, milyen nehézségekkel néz szembe, illetve miért olyan nehéz számára megtalálni a megfelelő új otthont. Azért döntöttem a költözés mellett, mert már nagyon magasak a költségek, és komolyan aggódom amiatt, hogy milyen rezsiszámlákra számíthatok a télen. Jelenlegi otthonom egy nagyobb méretű ingatlan, és egyelőre nincsenek túl biztató kilátások arra nézve, mennyit kell majd fizetnem a fenntartásáért. Éppen ezért, amit lehet, elköltözöm, de sajnos ez a kérdés még korán sem oldódott, megkezdte az énekesnő, aki jelenleg komoly dilemmával néz szembe. Bár tudja, hogy költöznie kell, egyelőre az sem könnyű eldöntenie pontosan, merre keressen új otthont. A lányom Niki nagyon sokat van Pesten, ráadásul éjszaka rendkívül problémás számára a hazajutás. Az édesapjának ugyan van egy kis stúdiólakása a városban, ahol meg tudja húzni magát, a legkisi a vonatot mégis sokkal szerencsésebb lenne, ha én is Budapest közelében laknék. Ugyanakkor a 37 éves lovam itt van tőle mindössze 5 percre, én pedig minden egyes nap kimegyek hozzá, és ezt a jövőben is szeretném folytatni, hiszen már nagyon idős állatról van szó, és ha közel 20 évvel ezelőtt elvállaltam, hogy megmentem a vágóhídtól, most már szeretnék gondoskodni róla élete végéig. Úgyhogy jelenleg tényleg a 22-es csapdájában vergődöm, sohajtott az énekesnő. Szaladnai Sarótáról sokan talán nehezen tudják elképzelni, hogy anyagi gondokkal küzd, a háttérben azonban egy évtizedekre visszanyúló probléma is meghúzódik. A szocializmus idején az országos rendezőiroda éveken keresztül nem fizetett nyugdíjjáralékot a zenészek után, ráadásul mindezt az érintettek tudta nélkül. Ennek következtében a művészvilág számos ismert alakjának mára rendkívül alacsony nyugdíjból kell megélnie, miközben a fellépési lehetőségek is egyre inkább beszűkülnek. Valahol nagyon szégyellem magam amiatt, hogy 78 évesen ilyen nehézségekkel kell szembenéznem, de a 116 ezer forintos nyugdíjamból nem tudok megélni, így arra is rá vagyok kényszerülve, hogy dolgozzak. Ugyanakkor számtalan kollégám elmondhatja ugyanezt, egyszerűen nincs elég koncert. Hogy mit mondott még Szaladnai Sarolta, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, míg pedig a blik.hu felülettel. Luna számára véget ért a Farm VIP, miután Horányi Júli ismét legyőzte őt a párbajba. Bár a kiesésekor szomorú volt, a tanyán töltött idő végül sokkal többet adott neki, mint amire a beköltözésekor számított. Az aktívnak arról is mesélt, hogy egy friss szakítás után önbizalom hiánnyal érkezett a műsorba, most pedig immár édesanyaként egészen másképp tekint vissza az ott töltött időre. Lunát eredetileg elsősorban maga a tanyas élet vonzotta. Az állatok közelsége és gondozása kifejezetten komfortos volt számára, ám a termelésbe és a feladatokba már bele kellett rázódnia. A legnagyobb kihívást mégsem a fizikai megpróbáltatások jelentették. Úgy gondoltam, engem nem fogadnak majd be, hanem kitaszítanak, s nem találom meg velük a közös hangot, úgyhogy ez inkább egy mentális gát volt a részemről, hogy az egész nagyon nehéz lesz, vallotta be Luna, s a félelmének komoly személyes oka volt, mint mondta, közvetlenül a műsor előtt ért át egy szakítást, és az azt követő időszakban tudatosan távol tartotta magát az emberektől. Akkor egy friss szakításon mentem keresztül, ami miatt nagyon elzárkóztam az emberektől. Mindig, amikor érdeklődtek felőlem, az volt a második kérdés, hogy és mi van a párkapcsolatoddal. Ezért az embereket nagyon eltaszítottam magamtól, és azt gondoltam tévesen, hogy ők is engem, mondta hozzátéve, ezekkel az érzésekkel a műsor alatt kellett megküzdenie. Korábban ráadásul gyakran azt érezte, mások mellett csak a második és egy csapatban inkább hátráltatná a többieket. A farmon szerzett élmények és a társai azonban segítettek neki változtatni mindezen. Ezt mentálisan sikerült leküzdenem a farmon, köszönhetően a társaimnak is, fogalmazott. A bezártságnak volt egy másik, váratlan előnye is. Luna egy időre teljesen kiszakadt a közösségi médiából, nem olvasta a róla szóló kommenteket és cikkeket, és bevallása szerint éppen erre volt szüksége. Nekem ez a detox pont olyan időszakban jött, amikor egyáltalán nem voltam kíváncsi ezekre a közösségi médiás dolgokra, mesélte. A farm óta pedig újabb hatalmas változás történt az életében, megszületett a kisfia. Luna úgy érzi, a műsorban átélt önismereti folyamatnak is szerepe volt abban, hogy ma már sokkal magabiztosabb. A farmnak köszönhető, most jelenleg ott vagyok, ahol, és magabiztos anyukaként állhatok, így jelentette ki. Hozzátéve, az anyaság első időszakát kifejezetten élvezi, és a férjétől is rengeteg segítséget kap. Abszolút kipihent vagyok, amiben nagy szerepem van, hogy a férjem sokat segít. Most is ő vigyáz a kisfiunkra, szóval jelenleg csak annyit tudok mondani, hogy élvezem minden pillanatát, és várom, mikor üt be a krach, amikor minden elromlik, de most még nagyon jó, mondta nevetve. A Lunával és a Farm VIP-vel is részletesebben foglalkozik a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

mindjárt folytatjuk a Cegrédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és Magyarország területét illeti. Holnap szerdán még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájai megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órában pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok helyenként zivatarok kialakulhatnak éjszakában nyúlóan. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket. Pénteken eleinte keleten, észak-keleten még több helyen esett, délután már csak néhol felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen újra a napos idő várható. Az északnyugati szél élénk erős lesz, a Bakony, a Vértes, a Budai hegyek és a Börcsöny környezetében viharos lökések lehetnek. Vége lesz a meleg utónyári időnek, a maximumok 15-23 fok között alakulnak, 20 fok fölött a délkeleti megyékben lesz a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkózási kedvezménye. Az aradi vértanúknak azért kellett meghalniuk, mert a szabadabb, függetlenebb, önálló Magyarországért álltak ki, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Gyásznapon tartott központi ünnepségen Gyulán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a 177 évvel ezelőtt kivégzett mártírok áldozatát azt teszi igazán naggyá és nemessé, hogy egy olyan szabad hazáért haltak meg, amelyet ők már nem láthattak. A kormányfő hozzátette, hogy az 1848-49-es forradalom és az azt követő események Magyarország történetének szerves részét képezik, amelynek öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Közösen folytatja a határon átnyúló Zaláta Dravica gázmező fejlesztését Magyarország és Horvátország, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Zágrában a horvát gazdasági tárca vezetőjével tárgyalt arról is, hogy a két ország tovább növelné a földgáz szállítási kapacitást. Orbán Anita külügyminiszter szintén Zágrában találkozott horvát kollégájával, akivel a közlekedési kapcsolatok továbbfejlesztése mellett az uniós költségvetésről, az agráriumról és az EU bővítésről is egyeztettek. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
6: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Éjszaka 1-7, Napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt már bizony a keddesti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két témánk lesz, egy tudományos, meg egy sportos témánk. Először is a tudományok éjszakájáról fogunk beszélni, ismét megrendezik a népszerű rendezvényt itt Cegléden, a főrendező most Kis Lajos lesz, a BEM iskola tanára, vele fogunk majd beszélgetni erről az október 10-ei szombati esti eseményről. Sok érdekes dolgot lehet majd ott látni, de hogy miket, erről majd a tanár úr fog beszámolni. Elindult a szezon most már a kosárlabdásoknak is, a CEK fiainak és lányainak egyaránt. Itt lesz velünk majd a csapatból Filipovics Vanda és Kobolák Szintia is, és velük beszélünk majd arról, hogy hogyan fogott bele a csapat ebbe az új szezonba, és már milyen eredmények születtek, és miket várnak el a következő hetekben, hónapokban. Ez lesz tehát a két fő témánk, és közben pedig majd szólnak muzsikák. Alex Kenji-vel és a Bumble című 2025-ös dallal kezdtünk. Most még jön a Random Trip, Lábas Viki és Tóth Vera közös felvétele 2018-ból, a Bennünk a fény. Na hát, a fényről is valószínűleg szó eshet egyébként a tudományok éjszakáján, de ez nem biztos, de ez rövidesen kiderül, hiszen nem sokára a nóta után indul is ez a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Október 10-én szombaton este tehát ismét tudományok éjszakája lesz itt Cegléden. A fő szervezővel Kis Lajossal, a BEM iskola tanárával fogunk majd beszélgetni arról, hogy kik vesznek részt, milyen tanártársai ezen a jeles rendezvényen, és milyen érdekességeket lehet majd látni. Hát érdemes lesz odafigyelni a most induló interjúra.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Bizony, kedves hallgatóink, ismét tudományok éjszakája, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, és hát erről beszélgettünk az elmúlt években ennek megálmodójával, kitalálójával, Tűri Lászlóval, aki ugyebár 2026-ban Cegléd díszpolgára is lett, és ennek kapcsán is megemlegettük ezeket, és ugye röviden Today-nak szoktuk ezt hívni, és vele mindig úgy hívtuk, hogy akkor lesz Today, és mondta, hogy yes, Today, és ezzel viccelődtünk, és már most egyébként a legutóbbi beszélgetésünkkor is elmondta, hogy ennek a főszervezője most a BEM iskola tanára, aki szintén nem először vendégünk, Kis Lajos tanár úr, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
2: Szervusz Gábor, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, tehát most október 10-én szombaton este 7 órakor gördül föl a képzeletbeli függöny, mert nem hiszem, hogy a függöny le lesz eresztve előtte.
2: Nem szoktuk összehúzni.
1: Nem, de elindul ismét a tudományok éjszakája, tehát igenis lesz Today most is, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen szép hagyományt folytatni egyrészt nagyon jó dolog, másrészt meg hát nem kis felelősség.
2: Ugye? Igen, ezt mindenki érzi, aki benne van. Szerencsére Tűri tanár úr is benne van a programban, tehát ő továbbra is részt vesz, most már nem szervezőként, hanem résztvevőként kísérletet fog hozni most is.
1: Most is azért ott lesz természetesen.
2: Természetesen.
1: Nélkül ez szinte elképzelhetetlen, de hát valamit azért el kellett képzelni, amikor megszületett az ötlet. Mikor született ez meg tulajdonképpen, hogy akkor legyen most így október tájékán egy ilyen esemény?
2: Ez a 17. lesz.
1: 17.
2: 17. lesz. Nyilván volt egy-két év, ami kimaradt a Covid és évek miatt,
1: igen.
2: De az első 15-ben volt a főszervező a Tűri tanár úr, és a tavaly, illetve most idén vettem át ezt a szerepet, legalábbis próbálom meg átvenni.
1: Igen, hát szerintem azért fog ez sikerülni, és azért ilyenkor már a kezdetekben is, hogy 17 évvel ezelőtt beszélgettünk ezek szerint nagyjából először Tűri tanár úrral is ezekről, úgy azért fölmerült öveges professzor neve, ami nem véletlen, ugye?
2: Igen, hát a mikorosztályunk az öveges professzoron nőtt föl.
1: Bizony.
2: Akkor az volt az ismeretterjesztés a televízióban, és ő hozta a különböző trükkös dolgait, a rakéta kísérletet a szódás szifonpatronnal, a heki gyereki, a rezonanciával,
1: klasszikus,
2: a rezonanciával. Tehát ő hozta gyakorlatilag mindenkinek a asztalára a különböző fizikai kísérleteket, és óriási volt benne, hogy gyakorlatilag a kukából szedte össze a kísérleti dolgait.
1: Pontosan ez is nagyszerű volt, meg az is, hogy egyáltalán tényleg közelebb hozta azokhoz is a fizikát, akik először úgy féltek tőle, hogy fú, ez valami nagyon tudományos dolog, és ehhez én úgyse fogok érteni. És aztán kiderült, hogy az életben körülöttünk nap mint nap ott vannak azok a dolgok, amiket akár fizikai kísérletként is értelmezhetünk.
2: Igen, tehát gyakorlatilag mindent közérthetővé lehet tenni, fogyaszthatóvá lehet tenni,
1: igen.
2: Megfelelő körbejárással, nyilván nem annyira levutítva, hogy az már megváltoztassa a fizikai dolgoknak a lényegét, de tehát szerintem, hogy visszaemlékszem itt az elmúlt 16 évre, nagyon kevés volt, amikor a képletek uralták a táblát, vagy a kivetítőt. Tehát ott inkább az, hogy ezt tapasztaljuk, ennek ez a magyarázata, most az, hogy ez pontosan hogy jön ki, azt majd rábízzuk arra, aki fizikus szeretne lenni, vagy pedig a fizikát emeltebb szinten szeretne tanulni, de tényleg mi is azon vagyunk, hogy a 9-től a 99 évesig mindenkinek tudjunk valami újat mutatni.
1: Igen. Hát ilyenkor aztán persze össze kell állítani egy jó kis programot. Hányan álltatok össze, mekkora a csapat most?
2: Hát a csapatban egy változás történt. Kozma Attila tanár úr azt mondta, hogy neki köszöni szépen, de most egy kis pihenőt kér az idénre, úgyhogy a tavalyi 6 főből 5 fő megmaradt. Úgyhogy a Tűri tanár úr lesz egyszer, Bori tanár úr ugye elhagyhatatlan a különböző elektromos szuperkísérleteivel, Szoboszlai Oroszanita tanárnő, aki tavaly szállt be a kísérletekbe, idén is természetesen jön, aztán Salamon tanár úr. Ő is mindig hoz valami érdekességet, illetve én is viszek kísérletet, úgyhogy így leszünk öten, durván egy bő órára, már max. Másfél órára tervezzük, aztán meglátjuk, mert mindig szokott lenni, hogy akkor valaki is itt hosszabb, kicsit rövidebb, de úgy lehet számolni, hogy 7-től 8:30-ig körülbelül.
1: Igen, igen. És nyilván ezt úgy kell összeállítani, hogy látványos is legyen, érdekes is legyen, no meg érthető is legyen. Ez nehéz úgy összeegyeztetni.
2: Igen. Hát próbál mindenki tényleg olyan kísérletet hozni, amelyiket nem mondom azt, hogy mindegyiket otthon meg lehet valósítani. Mert azért, hogyha főleg ha nagy feszültséggel látványos dolgokat csinálunk, az otthon felejtős, tehát azt nem szabad.
1: Persze, de, igen, igen.
2: De a nagy része az olyan, hogy tényleg otthon is kivitelezhető.
1: Aha, ezek nagyon fontosak. És tényleg ezek a látványos dolgok, most neked is elmeséltem már talán akár 4 szem közt is, hogy én alapvetőleg humán beállítottságú gyerek voltam egész iskolás koromban, de mindig olyan fizika tanáraim voltak, már általánosban, aztán később gimnáziumban is, akik hasonló módon nagyon sok kísérlettel és látványos kísérlettel bizonyítottak be dolgokat, vagy ismertettek meg velünk dolgokat, és én nagyon-nagyon megszerettem akkor a fizikát, és azért ez nagyon nem mindegy.
2: Hát igen. Sajnos a természettudomány egy picit háttérbe szorult az oktatás szempontjából, akár óraszám, ezt mint tanár is mondhatom egész nyugodtan, mert igen. Egy műszaki technikumba az, hogy csak harmadikban van fizika óra, az egy kicsikét
1: érdekes,
2: de ettől függetlenül a szakmai tárgyaknál mindig előjön, hogy akkor most ennek mi a fizikai háttere.
1: Igen, igen. Na, nagyon fontos, és tényleg a mai világban meg pláne, amikor már ott tartunk tényleg, hogy megnyomom az Enter gombot, és akkor minden szépen elintéződik, mert a számítógép majd megcsinál mindent, és nem ez a lényeg ennek a dolognak.
2: Nem. Az, hogy ez hogy fog megtörténni, mi van a háttérben, az egy picikét tényleg most már azt mondjuk, hogy nem is kell tudni. De az eredmény, hogy az mi lesz, és hogy befolyásolja az a mindennapi életünket, az már nem mindegy.
1: Nem tudom, mennyit lehet elárulni a műsorról, hogy miket láthatnak majd akkor a kedves nézők ott szombaton este.
2: Ugye a programfüzetben vagy a plakáton is rajta vannak ilyen egy-egy szavas utalások, hogy a plakátra visszaemlékszem, a Szoboszlé Rosszanyit a tanárnő tojásokkal fog bűvészkedni, hogy hogyan lehet megkérni egy tojást, hogy fáradjon be egy szűk lukon keresztül a különböző lombikokba. Például.
1: Aha.
2: Ez egyszer, aztán a Salamon tanár úr arról fog majd eszmét cserélni velünk, hogy a tudomány és áltudomány milyen viszonyban van egymással, és hogyan lehet elkülöníteni, mert rengeteg áltudomány
1: ránk,
2: és kontrollálatlanul, tehát az egyszerűen, én is mikor hozzák a híreket, mondtam, hogy figyelj, hol olvastad ezt.
1: Hát most már lehet.
2: Most már, így van. A Tűri tanár úr annyit árulhatok el, hogy ugye mindig azzal készült, hogy majd hoz zseniális ókori kísérleteket. Ez volt a kitöltő anyag, hogyha rövid lesz az előadás, akkor ő ezeket majd elkezdi elővezetni. Most ilyen 16 év alatt egyszer se volt. Magyarán ott maradtak a tarsolyba ezek a kísérletek, úgyhogy
1: most jól jönnek.
2: Most nagyon, igen. Kérdezte is, mivel jöjjön? Hát mondom, Laci, hát ott volt egy csomó ilyen. Jó, azt mondja, akkor hozok olyat. Úgyhogy hát a Bori tanár úr az hozza majd megint a villámokat, meg a füstölést. Én viszek két dolgot, az egyik az, megpróbáltuk egy 3 évvel ezelőtt egy úgynevezett Tesla tojást megforgatni.
1: Na hisz az milyen?
2: Az annyi, hogy van egy forgómágneses teret kell létrehozni, és ha beleteszünk egy alumínium vagy réz tojás alakú formát, akkor az elkezd pörögni.
1: Igen.
2: És a végén, ha minden sikerül, akkor ha tojás lesz, akkor a keskenyebbik végére fölpattan.
1: A mindenit.
2: Hogy miért, azt majd ott megmagyarázok.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy a örvényáramok teszik. Egyébként a villanymotoroknak is ez az elve.
1: Igen,
2: ott
1: igen.
2: Nem kell, hogy fölpattanjon a keskenyebb végére, ott egyszerűen csak forogni kell.
1: Igen.
2: A forgó részének. Azt meg egy olyan félvezetőt fogok vinni, amelyikkel egyszerre lehet hűteni is, meg fűteni is.
1: Igen, igen. Ugye az a különbség most egy bűvész bemutató és egy tudományok éjszakája között, hogy a bűvész nem fogja elárulni a trükköt, viszont ti mi? Pedig abszolút.
2: Abszolút, így van, így van. Tehát akkor is, ha csalunk,
1: igen.
2: Majd azt kérem, hogy aki jön, az figyelje meg, hogy mikor jön ez a pillanat, mert lesz, amikor az eredetihez képest csalás lesz benne, de természetesen mi fölfedjük ennek a hátterét, mert különben mondjam azt, hogy nem lenne érdemes.
1: Jó, fú, hát mennyit kell erre készülni egyébként?
2: Hát mondjuk azt, hogy mi erre elkezdtünk készülni, tavaly azt hiszem, hogy október 12-én volt, akkor kb. Október 13-tól.
1: Igen, hát
2: vagy... Tehát maga az, hogy végig gondoljuk, hogy mit akarunk csinálni, mit lehet megcsinálni, mi az, amit megtudunk, az hosszú folyamat.
1: 30-40 év, mondjuk.
2: Az is benne van.
1: Igen.
2: Az is benne van.
1: Muszáj, hogy benne legyen, de most nem kell annyit várni, hál' Istennek, mert tehát október 10-én szombaton este 7 órakor a szokott helyen.
2: Szokott helyen a műfázban. Annyi változás van az eddigihez képest, hogy most jegyet kell rá vásárolni. Telik szépen a színházterem, azt látjuk.
1: És hát azt hiszem, hogy meg fogja érni, mert mindenképpen, tehát valóban a 9-től 99 évesig bárki megtalálja ott majd a számára érdekes dolgokat, ugye?
2: Igen, megtalálja, plusz ismét készülünk a gyerekeknek némi meglepetéssel.
1: Na, remek. Hogy mi lesz ez,
2: azt természetesen nem áruljuk el. Az meglepetés, igen. Várjuk a kicsiket is, a nagyokat is, mindenkit várunk.
1: Tehát most szombat este, 7 óra, tudományok éjszakája, erről beszélgettünk a főszervezővel, Kis Lajossal, a BEM iskola tanárával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor jó készülődést kívánok, és nagyon lelkes, remek, jó kis közönséget nektek.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és várunk mindenkit szombaton este.

0: Egér Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez még mindig a keddesti beszélgetős műsor. Itt az első óra végén jöjjön Zola, Sehova se passzolok című 2025-ös felvétele. Ezzel veszünk búcsút tehát ettől az órától. A következő óra témája pedig kosárlabda lesz majd. A CEK-től érkezik majd Filipovics Vanda és Kobolák Szintia. Velük fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan indult ez a szezon. Már vannak eredmények is, de természetesen a java még hát van. Minden kiderül a következő órában, amit remélem szintén együtt tölthetünk majd itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. Azonnali vizsgálatot követel a KDNP a Nemzetbiztonsági Bizottságtól az MVVH elnökének egyik kijelentése miatt. Unger Anna nemrég az egyik kereskedelmi televízió műsorában arról beszélt, hogy tudomása szerint a központi nyomozó főügyészség megfigyelte Sezták Miklóst. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint azonban a képviselőt az akkor még érvényben lévő mentelmi joga miatt semmilyen módon nem lehetett volna megfigyelni. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. A szükséges törvénymódosításokat a tervek szerint még az idén benyújtják. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
7: Szerdán is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szeglét Rádió 92.5.
1: Ő volt Alex Warren és a Fever Dream című friss 2026-os felvétel, ezzel kezdtük tehát a második órát itt a keddesti beszélgetős műsorban. Most a témánk tehát kosárlabda lesz, a CEK-től érkezik majd Filipovics Vanda és Kobolák Szintia, de mielőtt indulna a beszélgetés, még szóljon egy zene, a Honey Beast Maradok című 2015-ös felvétele, remélem önök is maradnak velünk és meghallgatják majd a beszélgetést.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Honey Beast felvétele után pedig irány a sport világa, jön egy kis kosárlabda. A CEG-től érkezett Filipovics Vanda és Kobolák Szintia. Velük beszélgetünk arról, hogy hogyan indult ez a szezon. Voltak már szép eredmények is, voltak kevésbé szép eredmények is, és hát természetesen kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit várnak majd ettől a szezontól a lányok, és természetesen a fiúk is, hiszen róluk is szó esik majd ebben a beszélgetésben, ami már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát kosárlabda, az egyik legnépszerűbb sportág itt Cegléden, és a CEG-től érkezett két jeles vendég, a szakmai igazgató Filipovics Vanda. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Vanda!
2: Sziasztok!
1: És itt van velünk a csapatkapitány, és a MB2-es fiú csapat edzője, Kovolák Szintia is. Azt hiszem, ő sem ismeretlen a kedves hallgatók számára. Szia, Szinti!
3: Szia, Szati, sziasztok, kedves hallgatók!
1: No, hát kérlek szépen, kedves lányok, elindult a mindenképpen, és hát erről beszélgessünk egy kicsit, milyen elvárásokkal vágtatok bele, voltak-e felső vezetés részéről mondjuk elvárások a csapatok felé?
2: A felső vezetés soha nem helyez nyomást sem a vezetőedzőre, sem a csapatra. Alapvetően az elvárás az mindig, hogy minden évben élvezhető kosárlabdát játszon a csapat, hogy küzdjenek, hogy hajtsanak, és a szurkolóink, akik kiérkeznek, nekik tetszen a mérkőzés, illetve hogy élvezhető legyen a mérkőzés. Úgyhogy ez az első számú szempont, illetve azért minden évben a bennmaradás, mert kis csapat vagyunk, de szerintem ez már túlléptünk, mert tudjuk jól, hogy jól építkezünk, és minden évben túlteljesítjük a bennmaradást, és inkább az a hangsúly, uh-huh, hogy a nyolcba jutás.
1: Igen, ha már építkezésnél tartunk, ugye néhány éve készült el tulajdonképpen a csarnok, még frissnek mondható, azért ez sokat lökött, azt hiszem, a csapat teljesítményén is, ugye?
2: Ez is sokat lökött, az, hogy a szurkolóink most már ki tudnak járni a mérkőzéseinkre, így, hogy itthon vannak. Egy kiváló közösség alakulhatott ki, illetve azért az utánpótlásunk is elképesztően fellendült.
1: Ugye? Nagyon sokat jelent egy ilyen épület, ami egyébként már szinte egyfajta közösségi helyé nőtték magát, ugye?
2: Igen, egyébként a családok nagyon szeretik, és nem csak mérkőzéseken, de edzésidőben is tele van az előterünk, nagyon sok gyerek van jelen, akár kis tesók vagy családtagok. A minikosorosaink nagyon szeretnek maradni edzések után. Tegnap nagyon is szerintem jó. Még egy másfél órát ott játszottak.
1: Ha. Igen, nagyon jó. Hát nyilván sokat jelent ez az utánpótlás nevelése, és ebben ugye szintén azért nyakig benne vagy, és ott a fiúknál. Nehezebb fiúkat toborozni erre a sportágra, vagy gyakorlatilag ugyanolyan, mint a hölgyek esetében?
3: Valami érdekes indoknál fogva azt mondom, hogy egyébként az utánpótlásban most szerintem egy fiúk egy picit talán egy kicsit többen vannak.
1: Nois.
3: Az okát azt nem tudnám megmondani, de hál' Istennek ugye annak ellenére, hogy kifejezetten női profilú csapatunk van, azért a fiúknak is hál' Istennek lehetőséget biztosít az egyesületünk. Uh-huh. Őket is próbáljuk a lehető legtöbb országos vagy úgymond regionális országos uh-huh bajnokságban szerepeltetni, tehát aki ezt a csodás sportágat választja, annak lehetőséget biztosít az egyesület ahhoz, hogy próbálja meg azt a legmagasabb szinten űzni. Ugye ennek jelenleg most a kifutási lehetőségei felnőtt szintet nézve egy megyei felnőtt fiúcsapat, illetve ugye az MB2-es csapat, amiről tudni kell, hogy azért zömében fiatalok és helyi kicsit már rutinosabb játékosok. Hát teljesen vegyes a felhozatal, A legfiatalabb MB2-es játékosom 16 éves, a legöregebb pedig, most egy kicsit számolnom kell, 49.
1: Nem már. Valóban?
3: Igen. Tehát, hogy azért igen, ez egy, mindig egy kicsit érdekes szituáció, mert azért a korok közti különbségeket ezt kisimítani, megtalálni a balanszot a kettő között. Uh-huh. Főleg ugye a fiatalok azért ebbe a korosztályba a serdülő, és már mindjárt felnőtt vagyok, azért megvannak az elképzeléseik az életről, és nem mindig fogadják el azokat a jó tanácsokat, amit mondjuk az idősebbek adnak nekik, de azért általában az élet igazolja, hogy az öregebb azért csak jól tudja.
1: Igen, csak tud valamit, igen. Na hát nézzük, hogy mit tudtatok eddig, hát ugye főleg itt most a hölgyek legfelsőbb osztályban játszó csapatára gondolok. Hogyan indult ez a szezon, Vanda?
2: Két mérkőzésen vagyunk túl. Az első mérkőzésünk Sopronban volt, ugye a Sopron elég erős csapatot képvisel, de én azt gondolom, hogy így is egy jó mérkőzést játszottunk velük. Nem győzni mentünk Sopronba, felkészülésnek tekintettük a TF elleni mérkőzésre.
3: Igen, és azért azt fontos elmondani, hogy ugye, mivel Judy ugye a világbajnokságon szerepelt a felnőtt válogatottunkkal, így azért ő később tudott becsatlakozni ebbe az egész felkészülési folyamatban, így ez is egy jó lehetőség volt arra, hogy még tovább tudjuk csiszolni azokat a dolgokat, amiket mondjuk míg ő meg nem érkezett, már elkezdtünk felépíteni, gyakorolni.
2: Igen, majd következett a TF elleni mérkőzés, ahol pedig elég rosszul kezdtünk sajnos, utána nagyon szépen rendeztük a sorainkat, egy szép kosárlabdát játszottunk, felépítettünk egy 13 pontos előnyt, így mentünk be fél időben, amire csak egy picit rá kellett volna tenni, hogy lazább legyen a mérkőzés vége, ennek ellenére sajnos koncentrációból veszítettünk, és a vége elég szoros lett, 3 ponttal nyertünk, de szerintem az a legfontosabb, hogy a győzelem megvan, és így tudunk menni tovább.
1: Így van, olvastam az edzői nyilatkozatot is, ő sem volt teljesen elégedett a teljesítménnyel, de hát a pont ott van.
3: Igen, ez így van, ez így van. Hát az elmúlt évből kiindulva azért a szerencse nem feltétlenül volt mindig a mi oldalunkon, és az első mérkőzések megszerzése, győzelem megszerzése az mindig egy krízis vagy kulcspont a mi csapatunk életébe. Tavaly rengeteg olyan meccsünk volt, ahol egy ponttal kikaptunk, és a szerencse nem mellettünk állt. Most az, hogy ilyen hamar meg tudtuk szerezni ezt a győzelmet, azért nagy mértékben tehermentesíti szerintem a csapatot is, mert sokkal könnyebben fogunk belemenni abba, hogy akkor játszunk meccseket, élvezzük a kosárlabdát, kövessük az edzői utasításokat, nem pedig az lesz a válunk, hogy úristen, megint egy olyan meccsen, amit meg kell nyerni, és plusz teher, plusz teher, plusz teher. Ez már egy talán egy kicsit oldottabbá teszi a hangulatot a csapaton belül is, meg ugye a mérkőzésekre is már úgy tudunk odafókuszálni, hogy oké, mi már nyertünk, meg tudjuk csinálni, akkor úgy is megyünk fel a pályára.
1: Persze. És nyilván nem az van, hogyha egy sokkal-sokkal erősebb csapattal kell kiállni, hogy hát akkor tuti kikapunk, hanem hát így nem lehet kiállni azért egy mérkőzésre, ugye?
3: De hogy lehet, hát mindannyian emberek vagyunk, tehát tavaly is bebizonyítottuk, hogy a Sopront meg tudtuk verni, a Szekszárddal egy egészen kiélezett meccset tudtunk játszani hazai pályán, a Diósgyőrt is az első fordulóba meg tudtuk szorongatni a fél ideig, tehát hogyha úgy megyünk fel a pályára, hogy feltartott kezekkel, vagy tiszteljük a mezeken lévő neveket, attól függetlenül, hogy egyébként megérdemelnék, ezt arra 40 percre, amíg a mérkőzés tart, ezt félre kell tenni, és mindent kiadni, ami aznap bennünk van.
1: Igen, igen. Mi van most a listán, mi van most a naptárban, mik következnek, milyen nehezebb vagy könnyebb mérkőzések?
3: Hát most azért egy elég komoly erő felmérő vár ránk, ugye holnap szerdán érkezik hozzánk a bajnoki címvédő a Pécs, ők ők is hasonlóan állnak a bajnokságban, mint mi, egy győzelem, egy vereség. Hát úgy készülünk, hogy megpróbáljuk mindenféleképpen megnehezíteni a dolgokat. Itthon vagyunk, van egy fantasztikus szurkolótábor, most már mögöttünk elmondhatjuk így az elmúlt egy év alatt azért sikerült visszaszerezni az embereket, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy mindent kiteszünk, aztán lesz, ami lesz belőle, remélhetőleg egy jó mérkőzést, amit mindenki tud élvezni, aztán az eredmény majd hozza magát.
1: Igen, igen. Szóval tényleg pezseg az élet ott a csarnokban, és a nézők is azért jönnek szépen, ugye?
2: Igen, a tavalyi nézőszámunk olyan 300 fő körüli lehetett, volt ennél kicsit nagyobb volt, vagy talán egy picit kisebb volt, de szerintem a 300 fő az elég rendszeres volt. Most már elkészült a lelátó, ami 355 főt jelent, így sokkal nagyobb a befogadó képességünk, tehát most már 355 ülőhelyünk van, sokan szeretnek az előtérben enni, inni, és úgy nézni a mérkőzést, tehát ott is egy 50 fő leszokott ülni, illetve a karzatokon is azért egy 100-200 fő még elfér. Én bízom benne, hogy az idei szezonban be tudjuk lőni az 500 fős átlagnézőszámot.
1: Annak már van hangja is azért, ugye?
3: Persze, de hát így is szerencsére azért van egy viszonylag keménynek mondható magunk, akik minden hazai meccsen, legyen szó NB1-es női mérkőzésről, NB2-es fiú meccsről, vagy bármilyen utánpótlás mérkőzésről kijönnek és szurkolnak a csapatnak. Azt mondom, hogy ez a szurkolás most egy nagyon jó közösségteremtő szerepet tölt be az utánpótlásunk életébe, tehát a különböző korosztályok játékosai kilátogatnak, megnézik az idősebbeket, a fiatalabbakat, tehát egy tényleg egy ilyen nagy családot tudunk alkotni most.
1: Igen. Ilyenkor, amikor egy ilyen nagy ágyú érkezik, mint a Pécs például, van ott idő velük is azért egy picit beszélgetni, mert jó, ott 40 percig ellenfelek vagyunk, de hát azért nem utáljuk egymást, ugye?
3: Igen, igen, tehát ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, mindannyian ugyanazt a sportágat tűzük is, és mindannyiunknak ugyanaz a célja, hogy ebben mi sikeresek legyünk. Természetesen szoktak beszélgetések zajlani, de hát ugyanúgy, mint ahogy amit említettem az előbb is, hogy attól függetlenül, hogy ki áll a túloldalon és milyen sikereket ért el az életbe, ezt a 40 percre itt most mindegy, hogy barátok vagyunk-e, azt félre kell tenni. Mi a ceglid játékosok a ceglid sikeréért dolgozunk, a pécsiek, illetve más csapatok játékosai pedig a saját csapatuk sikeréért.
1: Van-e valami célkitűzés, hanyadik hely, vagy csak a bennmaradás a lényeg?
2: Szerintem az idei szezonban, bár nagyon nehéz felmérni még mindig az erőviszonyokat, nem lehet tudni, hogy melyik csapat hol fog végezni, de szerintem a 8-ba jutást azt azért meg lehet bőven célozni. Alapvetően a mag együtt maradt, ezért van egy erősebb 6-7 játékosunk, akik összeszoktak már.
3: És ugye ebből próbáltunk meríteni, ugye nagyon sok csapatnál történt változás, rengeteg játékos mozgás volt. Persze. Volt edzőcsere, tehát ugye most a legutóbbi ellenfelünk a TF volt, aki szinte teljes mértékben megújult, rengeteg játékos távozott.
1: Nehéz
3: tőlük.
1: Volt így fölkészülni.
3: Játszottunk velük egy edzőmeccset, de ugye akkor például nálunk nem volt itt minden játékos, ők még akkor nagyon az út elején jártak, tehát nehéz még most tényleg mit mondani, mert két fordulón vagyunk túl, rendben van, hogy láttuk az előszezonban ezeket az edzőmeccsek eredményeit, de hát ott ugye ki tudja, hogy az edző milyen mentalitással küldte fel a játékosok, milyen kis célokat kellett mérkőzésen belül teljesíteni a csapatnak, és azt mondjuk sikerült-e vagy nem. Úgyhogy itt majd első válogatott szünetig szerintem kapunk majd egy tisztább képet a teljes bajnokságról. Ugye ez majd október 31-én zárul most így. Addig azért jó pár meccsünk lesz még, és a többi csapat is játszik. Légiósokba is érkeztek újak a bajnokságba, úgyhogy meg kell nézni majd, hogy melyik csapat hogy tud funkcionálni csapatként, illetve nekünk hol is lesz a helyünk. Ugye tavaly épp, hogy lemaradtunk a legjobb nyolcról, a szezon második felére álltunk össze, itt ugye a légiós cseréknek is ugye a hatására. Most ugye csak egy új légiósunk volt, itt tudott maradni nálunk, itt maradt nálunk. Ez azért egy óriási lökést tud adni, hogy nem azzal kell foglalkozni Attilának, hogy tudja berakni azt a légióst. Persze. És köré építeni a csapatot, vagy a csapatba betenni, hogy hol találja meg ő a helyét.
1: Aha, na, hát a műsoridőnkben nagyjából ennyi fért, még gyorsan akkor erősítsük meg, bár az igazi törzs szurkolók nyilván pontosan tudják a dátumokat, mikor érdemes kimenni, tehát szurkolni most a lányoknak legközelebb.
3: 10.-7-én. Azaz szerdán 18 órakor jön hozzánk az NK Universitas Pécs csapata, illetve pénteken lesz majd még egy MB2-es fiú csapatunknak egy mérkőzése, hogyha valaki érzi az erőt magában, hogy szeretne egy kis fiú meccset, és habár minőségben nem tudja azt a szintet sajnos jelenleg még hozni, mint az MB1-es női csapatunk, de mindannyian helyi fiúk, helyi ismerősök, akik tehetik, mind a két meccsen nagyon nagy szeretettel várjuk őket.
1: Oké, no, hát akkor hajrá Cek, ahogy beszoktuk fejezni általában ezt a beszélgetést, úgyhogy maradjunk most is ennyiben, és akkor nagyon szurkolunk nektek, lányoknak, fiúknak egyaránt.
3: Köszönjük szépen!
1: Filipovics Vanda és Kobolák Szintia volt a vendégem.

0: Gellérével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, eddig tartott a keddesti beszélgetős műsor, de egy dalocska azért még ide fér. 2023-ból szóljon most a Well Hello és T. Danny közös felvétele a Disco Club. Ezzel zárunk ma, és természetesen holnap is várom önöket ugyanebben az időben, este 6 és 8 óra között itt a 92.5-ön esti beszélgetésekkel. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. A program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, ennél magasabb összeget, 65 ezer forintot kaphatnak az egyedülállók, illetve tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyermeket nevelők. Tovább folytatódtak a franciaországi diák tüntetések. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek mára országos tiltakozó napot hirdettek. Ennek részeként 450 ezer demonstráló vonult az utcára. A diák szervezetek több állami forrást követelnek az iskoláknak, és kifogásolják a túlzsúfoltságot és a tanárhiányt is. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál történt másfél héttel ezelőtti incidens miatt. A 22 éves férfit terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják. Korábban 5 embert fogtak el, miután 3 furgonnal érkeztek éjszaka az amerikai légierő által használt bázishoz. Az Egyesült Államok azóta kivonta onnan nehéz bombázóit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
1: Az időjárásról.
3: Szerdán is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd Rádióban. Én Vörös Nándi vagyok, köszöntöm Önöket. Ez az a műsor, ahol általában én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de akár a Facebook oldalunkon, facebook.com/cegledradio, persze ékezetek nélkül, nos ide is küldhetnek üzeneteket, de azért leginkább az SMS és az e-mail szokott a népszerű lenni. Egy ismerős témával jövünk, nem manapság, de azért régebben már egyszer elővettük ezt a témát, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Itt most mindegy, mekkora gyerekről van szó, jó, azért ne egy 17 évesről beszéljünk, de gyerekkorban, amikor kezdenek formálódni a szavak és kialakulni a saját kis szólások, mondások és egyéni szavak, ebből az időszakból keresünk aranyköpéseket, amit a cegléd és környékbeli gyerekek mondtak, vagy mondanak még a mai napig, mert hogy sokszor ezekből szállóigék lesznek, és a család egy jó ideig így használja, sőt, akár lehet, hogy örökre úgy használja. Ilyen volt nálunk a zsenatilos sütemény, ami hát valójában zselatinos, de az egyik rokonunk így mondta, úgyhogy megmaradt az, hogy zsenatil. És most, ami meg aktuális, pont a minap történt, hogy kaptam egy videót az öcsém feleségétől, és a gyermek, aki még nincs 3 éves, éppen a Republik arany slágerét, a Szállj el kismadarat énekli, persze még nem minden hangzóban a helyén. Szállj el kismadáj, mondd el mellyej állj. Nagyjából így hangzik, de azért ő sokkal cukiban adta ezt elő. Nos, tehát a témánk az, hogy ilyen szavakat, kifejezéseket, mondatokat várunk, amit másképp ejtett a gyerek, és hát mivel ez egy régebbi adás, tehát elkezdtük már korábban, ezért vannak bent maradt üzeneteink, a műsor elején ezekkel szoktunk kezdeni, és egy üzenetet teszünk csak most ide, mert hogy rengeteg dolgot írt nekünk Gréta. Igaz, már 9 éves, de itt van pár szösszenet. Dúzió egyelő rózsaszín. Tapacs egyelő ketchup. Palacsimó egyelő, nem palacsinta, paradicsom. Az ubolyó volt az uborka, a pepejő a cipő, a pepülyő a repülő, a dősz a zöld, a fugyi a fagyi, az inne a dinnye, a nyockó az okni, a távijó a távirányító, a bide-bide a mindenkinek, garázspálca volt a varázspálca, lóbál az próbál, a tocsi volt a kocsi, a kakaó az kakó volt, és a fiús bolt pedig a szerszámos bolt. Lehet még van, de hirtelen ezek jutottak eszembe, kíváncsi leszek, a húga mit ereszt majd el ilyen téren, mondja nekünk Gréti, és nagyon köszönjük az üzenetet, remek szavak és remek kifejezések. Amin azért elgondolkodtam, hogy a pepejőből hogy lett cipő, vagy ami a nyockó és végül a zokni lett, az, hogy a távijó, távirányító, nagyjából úgy hangzik, le van rövidítve, ez teljesen egyértelmű, de a fiús bolt, mint a szerszámos bolt, az is tök érdekes. Úgyhogy igen, a tapacs és a kepacs is nagyon vicces szerintem, nagyon jók ezek a félre hallott, vagy éppen hát máshogy kimondani nem tudott szavak. Hát nagyon köszönjük, és persze várjuk Önöktől is az üzeneteket, 0635-925-925-ös, de azért még bent maradt üzenetből is van, néhány zene után ezekkel megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már folytatódik is a Cegléd hangja, a témánk, amely ismerős lehet, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, másodszorra vesszük elő ezt a témát, éppen ezért bent maradt korábbi üzenetekkel folytatjuk, akik nem kerültek sorra az előző adásban, de érkezhetnek újak is természetesen a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy akár a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Diana kettőt küldött nekünk, az egyik a csicsó, ami náluk a cicát jelentette. Egyébként tök érdekes, mert szerintem a cicát egyel könnyebb kimondani, mint a csicsót, de náluk így mondta a gyerek, ezt elfogadom, és egy tök érdekes, a paradicsom a tam-tam-tam volt. Hát van egy ilyen érdekes lüktetése a paradicsom szónak, de azért a tam-tam-tam minden esetben nekem nagyon meglepő, minden esetben nagyon szépen köszönjük. Marcsi a következő, anno volt kislányomnál a kukorica, kucika volt, de még ahogy mondta, oltári volt, hát igen, ez sajnos itt bejátszani nem tudjuk, vagy meghallgatni nem tudjuk, hogy hogyan értette a kucika szót, ami a kukoricát jelentette, de nagyon jó, és köszönjük szépen. Lilla a következő, nekem az aktuális kedvencem a zsivász. Ez természetesen a zsiráf szó. Egyébként sok másra is gondolattam volna, de szerencsére itt a megfejtés. Zsivász egyenlő zsiráf. N. Tamásné küldte nekünk azt, hogy félelmeztő, ez a gyermeknél a félelmetes. Egyébként ez nagyon jó olyan szempontból, hogy tényleg a kis agya összerakta azt, hogy vannak mondjuk dermesztő, meg rémisztő, meg ijesztő dolgok, és ami félelmetes, az félelmeztő. Félelmet kell benne, ezért teljesen logikusan a félelmeztő szavat feltalált a gyerek, és hát most úgy mondom, hogy szavat, de igazából más emberek ezt szónak ejtik, de hát ezek szerint nekem is vannak ilyen aranyköpéseim, elnézést, szóval a szót feltalálta a gyermek, félelmeztő, nekem nagyon tetszik. Vivien a következő, tálcika, egyelő tálca, annyira imádom, és egyébként imádhatod is, szerintem ez tök jó. És ilyen is van, nekem is volt ilyen gyerekkoromban, amikor a szó maga rövidebb és talán egyszerűbb is, de kicsit megcifrázva tálcikának nevezi, holott a tálca szó egyszerűbben kiejthető talán. Olga annyit írt, hogy repeta egyenlő retepota. Ugyanaz a történet, ahol egy picikét nehezít a szón, nehezebb kiejteni úgy, mint ahogy egyébként kellene, de neki így jön ki, és a retepota ez lett. Egyébként a repeta volt az a szó, amit én sosem tudtam felfogni óvodásként, hogy volt egy valamilyen ebéd, mi azt megebédeltük, és akkor megkérdezték, hogy kérünk-e repetát, és nem repetát hoztak, hanem mindig ugyanabból az ételből még egy adagot, hogyha kértünk. Aztán később összeállt a kép, vagy hát remélem, hogy mondhatom most már azt, hogy összeállt a kép. Nézzünk még egyet, méghozzá Liától, aki szerintem ez gyakran megtörténik, sőt, én is néha mai napig így mondom, a ketchup szót a gyermek kepacsnak ejti, de ez szerintem nem azt mondom, hogy nem egyedi, de azt mondom, hogy nálunk is megtörténik, sőt, mi párommal, aki most már a feleségem, rendszeresen mondjuk azt, hogy öntét, hogyha valaki látta a Family Guide, akkor tudhatja esetleg ezt a jelenetet, de mi nem öntetet teszünk a, nem tudom, sülkrumpira, vagy esetleg a virsli mellé, hanem öntétet. Ilyen öntétek a kepacs, a majonéz és a mustár mondjuk, csak hogy néhány példát mondjak, de a lényeg, hogy nem az én szavaimról, hanem az önök szavairól szól a műsor, mely szavakat ejtette másképp a gyerek, ez a Cegléd hangja mai kérdése, várjuk szeretettel az üzeneteket 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hát jönnek is a válaszok szépszerével, de azért még mindig azoknál tartunk, amik az előző adás alatt bennmaradtak, mert szerencsére sok üzenetet kaptunk még, mikor először volt ez a témánk. Ezeket először kipipáljuk, és hogyha ezek megvannak, akkor jöhetnek a ma beküldött üzenetek, melyek érkeztek a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy esetleg a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre. Eszter azt írja nekünk, hogy dergebíz, ki lehet találni, talán, hogy ez a tejbegríz, de itt is, mintha egy picit nehezített volna a gyermek azon a szón, amit ki kell ejteni, de mondjuk, hogyha a T betű még nincs meg, akkor ezt egy D-vel nagyon jól lehet helyettesíteni. Dergebíz, tejbegríz. Barbie a következő, a szalámi, nálunk szamáli. Igen, azt egy picivel egyszerűbb kimondani, talán több értelme is van, úgyhogy én ezt teljesen megértem. Kukocita és kacita. Néha én is zavarba jövök, nézzék el a kedves hallgatók, ezt Noémi küldte el nekünk egyébként, mert az agyam valahogy próbálná az eredeti szót, a kukoricát, ami nálunk, vagyis hát náluk kukocita, vagy a katicát, ami kacita, és így néha bekavarodik az agyam, hogy most hogy is kell ezt felolvasni, helyesen szeretném mondani, de közben most pont nem kell helyesen mondani. Ugyanilyen a következő, amit Mari küldött nekünk, ganobaperej. Ez pedig egyértelműen a gabonapehely, bár ide is írtam el, szóval nagy segítség volt, köszönjük szépen. Ganobaperej, amúgy nagyon jó. És tényleg a hangzása ilyen, úgyhogy miért is ne ejthetné így a gyerek, és ezek örökre megmaradnak. Orsi pedig azt írta, hogy anny, nálunk ez az anya. Hát igen, tudja az A betűt, és mégsem teszi oda a végére, csak egy anny. És egyébként tök jól hangzik. Nekem volt, pontosabban nekünk, mert öcsém hívta sokszor Évának anyukánkat, de nem tudta kimondani Éva, csak azt, hogy Éja, úgyhogy Éjaó, így hívta anyát sokszor. Ugye hallotta apukánktól, hogy ő Évának hívja, ezért elkezdte utánozni, de nem teljesen sikerült kimondania, úgyhogy így lett Éjaó. Aztán itt van nekünk Adri üzenete, halaka, nálunk a halacska. Igen, a hal szót ő is ki tudná mondani, de becézgetni szeretné, és a csé viszont már nincs meg, ebből lesz a halacska. Most eszembe jutott még egy gyerekkori barátom, aki mindig azt mondta, hogy el kéne kapolni, mikor össze kellett pakolni, akkor ez a kapolni jött ki, és a Lándi szó volt még a másik, hát engem Lándinak szólított, és magyaráztam neki, hogy Zoli, a Lándiban van egy N betű, hiszen a harmadik betűje egy N. Hogyha ott ki tudod mondani az N betűt, akkor a szó elején is ki tudod mondani, tehát mondd, hogy Nándi. Ő pedig mondta Lándi. Na mindegy, ilyenek voltak. Itt van Tirza üzenete, nem tudom, hogy ez egy becenév, vagy akár ezt is a gyerek adta. Nálunk a popcorn, poppon. Egyébként a poppon az tök jól hangzik, jóval egyszerűbb kiejteni is, és ugyanúgy a pop, tehát a ki pattanására vagy pattogására utal a szó, tehát szerintem teljesen jó becenév a popcornnak a poppon. Itt van még Vivien üzenete, nálunk a hello az helyó, a sajt pedig szajt. Ez tulajdonképpen, ez még csak a sejpítésnek az apró jelei, amit persze majd ki fog nőni a gyerek, de azért nagyon cukik, és köszönjük szépen. Ha önnek is van ilyen, vagy legalábbis a gyerekének, küldj el a 0635-925-925-ös SMS számra.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá a következő témával. Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, és már csak kettő üzenetünk maradt azokból, akik az előző adások alatt bent maradtak. Pontosabban egy adásunk volt ebből a témából, és akkor sok üzenetet kaphatunk, ezt mindjárt kipipáljuk, és akkor jönnek már a ma küldött üzenetek, úgyhogy senki ne aggódjon, mindenki sorra kerül, legalábbis ezen fogok dolgozni. Azt mondja nekünk Betty, hogy a ruha nálunk hura, a cipelem pedig picelem. Szerintem ez tök cuki, ahogy piceli a dolgokat a gyermek, biztos, hogy vicces. És itt van még nekünk Kitty üzenete, ami, hát az üzenete szintén még bent maradt az előző adásokban. Nálunk a paprika, az kapika. Azért jóval egyszerűbb tényleg a kapikát kiejteni, és hát miért is ne nevezhetnél így a gyerek. És akkor jöjjenek azok az üzenetek, amik már ma érkeztek meg a 0635-925-925-re, vagy a kívánságkukac.cegliradio.hu-ra. Anilla küldte nekünk azt, hogy pörgik a ventilátor. Szerintem teljesen logikus, ahogy ismerkedik a magyar nyelvvel, a ragozással, a pörgik szó az szinte kötelezően elő kell, hogy jöjjön. Köszönjük szépen! Ibolya annyit írt, hogy nálunk a kucor, a cukor. Pontosabban a cukor a kucor nálatok, de igen, értettem, és ez a lényeg. Alice pedig azt írta, hogy az eper nálunk epke. Miért is ne lehetne becézni egy ilyen finom gyümölcsöt, úgyhogy epke lett az eperből. Köszönjük szépen, és már is megyünk tovább, mert még van üzenetünk bőven szerencsére. Ágnes annyit írt nekünk, hogy nálunk a blabla a bicikli. Hát igen, nem annyira könnyű szó, de blablázni talán egyel könnyebb, és akkor így a gyerek ezt összerakta, neki blabla lett a bicikli. A csigabiga Nikiéknél csibiga, és az ölbe kéreckedés pedig az öjeb, és van egy szívószál fogalmunk is, az iszófál. Itt is tulajdonképpen szinte minden megvan, de azért keverednek a betűk, és iszófál lett belőle, a hangzás szinte ugyanaz, és rá is lehet jönni, mire gondol a gyerek, de a lényeg az, hogy ti megértitek, és hogy ezek örökre meg fognak maradni. Brigi a következő, a keresztfiam a nyuszit Esztinek hívja, a cipőt pedig Pupának hívja. Azért az Eszti is egy könnyű szó, de hogy a nyuszit erre cserélje, az minden esetre meglepő, a cipőt pedig Pupának, és most próbál gondolkodni, hogy miért is lehet pupa, hogy talán a papucsból tudnék erre következtetni, hogy ez nem egy papucs, hanem egy pupa, mert mégiscsak befedi a lábat, meg minden ilyesmi, mert a csizmához nincs sok köze. Szerintem a papucs lehet itt a megfejtés, hogy abból következtetett valahogy a gyerek, de egyáltalán nem biztos, én most csak itt okoskodom messziről. Szilvia azt írja, hogy mondjuk még csak 2 éves lesz, de a tűzoltó az tűzó, a helikopter pedig valahogy összeragadt azzal, hogy repül, és így lett hepülő. Szerintem a hepülő a zseniális, tehát egy olyan helikopter, ami szintén repül, hepülő, nem bonyolódunk bele a kopter meg ezekbe a szavakba, hepülő, zseniális. És ezen a ponton mondom azt, kedves hallgatók, miután Anikó üzenetét is felolvastam, hogy kicsit elmegyünk zenélni, mert hogy jön egy rövid hírblokk is, meg zenék, aztán pedig folytatódik a Ceglét hangja a második órával, és azt hiszem, hogy jól olvasom Anikó üzenetét, aki azt írta, hogy Bobodács. Gondolom a Bodobács bogára gondolsz itt, szerintem ez is zseniális, ezzel zárjuk az órát, de hamarosan itt a következő.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diák tüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, mikor is a témánk a következő, mely szavakat ejtette másképp a gyerek. Most már ez a negyedik óra, amikor ezzel a témával foglalkozunk, ugyanis volt egy teljes adásunk, nem olyan régen, amikor már ezt elővettük, akkor nagyon sok üzenetünk jött. Ezeket az üzeneteket, még a bent maradtakat is kipipáltuk az előző órában, meg jöttek új üzenetek is, és most itt vagyunk, és bárki még mindig küldhet a következő 60 percben a 0635-925-925-ös SMS számra, akár üzeneteket, hogy milyen szavakat ejtett másképp a gyerek, vagy akár mondatokat, kifejezéseket, de e-mailezhet is a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Azért siessenek vele, mert jó sok üzenetünk van, és még bele kell, hogy férjen mindenki, mármint hogyha elküldenék ezeket nekünk. És már keresem is, hogy hol tartottunk, a Bodobács volt, amit ugye Anikónál Bobodácsnak ejtett a gyerek, és utána már is itt van Alexandra üzenete, aki a Micimackót, mármint a gyermeke, a Micimackót ejtette Memösznek. Amúgy ez egészen sajátos, lehet, hogy jobban hangzik, nekem ez a Mici név, ez mindig fura volt egy mackónak, a Memösz az lehet, hogy sokkal jobb lett volna. Nóra pedig azt írja a Safari autóra, hogy faszari autó, hát most ilyen van, így ejti a gyerek, ez nincs mit tenni. Aztán itt van nekünk Juhász Nelly, aki azt írja, hogy nagyon-nagyon sok van, de ezek a kedvencek. A Nukellás Pácsiá, az a Nutellás Palacsinta, az Unikos, az Unikornis, a Pácsú, a Papucs, a Tuci, a Cumi, és a Pesó volt a Pelenka, vagy Pelus. Szerintem ezek nagyon jók. Ez a Nukellás Pácsiá, ez kicsit úgy hangzik, mint valami spanyol vagy mexikói étel, szerintem nagyon király. Aztán itt van nekünk Mónika üzenete, a Palacsipom nálunk a Paradicsom, és a Huncus pedig a Huncut. A Huncus az amúgy még talán jobban is hangzik, tehát ennek a szónak így kéne kinéznie a magyarban. Olyan kis huncus vagy. Szerintem ez nagyon cuki. Aztán itt van Ellen, aki azt írja nekünk, vagy hát nem tudom, hogy Ellennek ejti-e, de Alen a neve, amit aláírt. A szerelemre azt mondja, hogy szemem. Vagy szerelmemre mondja, hogy szemem, minden esetre akárhogy is nagyon cuki. Andi azt írta, hogy pörög helyett förög. Igaz, mondom neki, ha visszakérdezik, akkor helyesen tudja, de direkt javítani semmit sem szoktam, mert az inkább negatív hatást érne el. Van egy pár, de ez volt az első, ami beugrott. Tehát a pörög helyett förög. A forog és a pörög keveréke, mint ahogy az én unokaöcsémnél megvolt a pisztoly és a puska keveréke, a pusztoly. Teljesen normális. Réka azt írja, hogy tacski, a talicska, ez az egyik kedvencünk, és a másik most új, hogy a légy az ablakon müzzög. Igen, hát az ümmög az azért ott sok mindent kell csinálni betűkkel. Müzzög, ez igazából teljesen egyszerű és tök jól hangzik. Nézzük még Kata üzenetét, aki azt írja, hogy szemüveg az a fügemet, mentőmellény a nyári kabát, zebra az a csíkos pacika, a kukorica a kukocika, és a tojás pedig a tosás. Még szerencse, hogy nem más betűvel indult, de nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet, és azt is, hogyha velünk tartanak, mert néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja mindjárt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Balaton parton.
1: Karolina üzenetével folytatódik a Cegléd hangja, aki azt írta nekünk, hogy megigazított helyett megizgatod? Néha kijavítom, de legtöbbször nem, mert nagyon cuki mondja. Tavaly miután megtanult beszélni, a trambulin helyett mondta, hogy báduin, az is cuki volt, és idén tavasztal már helyesen ejti. Persze ezek mindig így alakulnak, hogy először furcsa egy kicsit, de aztán legtöbbször az esetek 99%-ában a gyerek megtanulja majd jól kiejteni. Élvezzük ki azt az időszakot, mikor még furán mond dolgokat, mert a kérdésünk a Cegléd hangjában, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Még van egy kis időnk, hogyha üzenetet küldene 0635 925 925-ös, vagy kívánság kukac, ceglédradio.hu. Hanna csak annyit írt, hogy Devenér, nyilván a denevére gondol ez alatt, mert hogy egy kis denevér ikon is van mellette, de a Devenér az egy nagyon jó szó szerintem. Aztán itt van Katalin üzenete, nálunk omlott a romlott, Vanyika a Danika, az Icuka az innivaló, a Pituf a pelus, a Petökő a popsitörlő, és a Nenéz az a nehéz. Egyébként ezek mind nagyon cukik, főleg ez a Petökő a popsitörlő, és a Pituf a pelusra. Gyönyörű. Itt van Tündű üzenete, Zoszkinak hívjuk a zoknit, és csapatnak a ketchupot, és távintó nálunk a távirányító. A puszedlire mindig gombát mond, de van még sok ilyen, nem mindet értjük, de imádjuk. És ez a legfontosabb, hogy imádjátok, mert ezek nagyon cuki szavak, és mondom, amíg ilyeneket mond, azt föl kell jegyezni, meg kell tanulni, és aztán a legjobb az, mikor a család, az egész család úgy használja. Enikő a következő, nálunk gyöngyvérszörpöt iszik a gyerek. Gondolom, gyömbérszörpről van szó, de ő gyöngyvérszörpnek hívja, ez is egy olyan szó, ami még nehezebb is, mint az eredeti. A sapka nálunk sapsa, ezt Bernadettől kaptuk, nagyon szépen köszönjük, és Nóra üzenete is itt van, az utasítvány, az a használati utasítás, a zokninadrág a harisnya, a pulcsiruha a szabadidős szett, a csipú a madár, a mentősség pedig a mentők. Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, tehát ez a témánk, de itt nem csak erről van szó, hogy szavakat ejtett másképpen, ennek tulajdonképpen mindnek van értelme, az utasítvány, a használati utasítás, így kéne hívni, sokkal egyszerűbb, ez az utasítvány, így kell csinálni. A zokni nadrág, egyszerűen zseniális, tehát a harisnyát zokni nadrágnak hívni, hiszen az egy olyan zokni, ami fölér egészen a derekadig, tehát egy zokni nadrág. A pulcsi ruha, a szabadidő ruha, ami úgy néz ki, mint egy pulcsi, de alul is hasonló, szerintem ez zseniális, a madár az csipu, hiszen csipog a fán, és a rendőrség, meg a tűzoltóság után a mentőség, az egyszerűen zseniális. Szóval bravo a gyereknek, Nóri, és nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Nálunk Dumfing a muffin, vagy muffin, hát igen, ezt Szilvi küldt el, Dumfing, nem annyira esik jól, mikor a szádba veszed, de azért hát a finom. Karolina azt írja nekünk, hogy citrony nálunk a citrom, Noémiéknél a bohóc az meg egyenlő a babóccal. Te vagy a világ legjobb anyukája, és ebben most keresem, hogy Tünde mit is írt, de igazából semmit, ez csak egy cuki dolog, amit mondott a gyerek, nincsen félrehallás, félreértés benne, egyszerűen csak megdicsért, és erre is nagyon büszke lehetsz, köszönjük az üzit. Cuki rusnya, az a cuki szoknya. Ezt Barbara küldte el, miért is lehetne, miért is ne lehetne, ezt akartam kérdezni. És itt van még Hajni üzenete, a kislányomnál a paradicsom volt sokáig Kamika, nem jöttünk rá sosem, hogy miért mondta így, de mi imádtuk. Köszönjük szépen, Kamika. Hát én sem tudok rájönni. Talán ez volt a legegyszerűbb, amit ki tudott találni. Minden esetre nem igazán hasonlít a hangalak. A lényeg az, hogy elküldted, és köszönjük szépen. És ha még ön is küldene, akkor nagyon gyorsan, mert közelít a műsor vége. 0635 925 925-ös.
2: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: négy szavakat ejtette másképp a gyerek, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és kedves hallgatók, figyelem, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy néz ki, hogy ezzel a mai nappal zárjuk is ezt a témát, tehát harmadik adás már nem lesz, igyekszek mindenkit bele szorítani, aki még üzenetet küldött nekünk, úgyhogy nem is húzom az időt. Itt van Reni üzenete, kanapé helyett kamaté. Az 5 éves Máté fia mondja ezt, hát miért nem mondhatná, hogyha ott szokott az ember kamatézni, akkor lehet ez a kanapé. Azt szeretettem volna. Ezt Katalintól kaptuk, azt szeretettem volna. Egyébként ez nagyon cuki, ahogy így próbálj tényleg a fejben összerakni, hogy hogy is ragoz a magyar, milyen toldalékok vannak, és néha becsúszik egy plusz szótag, de ezek nagyon-nagyon édesek. Kinga azt írta, hogy tatómat, a kakaómat volt még a legelején, amikor a gyerek kérte, igen. Hát végül is ez rövidítés, a K betű sokszor nehéz, ahelyett könnyen becsúszik a T, ezt az én családomban is tapasztaltuk, és a tatómat így rövidítette, kérte a kakaóját. Rebeka azt írta, hogy túsdió, a stúdió, és a takarítani pedig takarítni. Igen, az rövidít egy kicsit, az tök jó, de a stúdió az nekem nagyon tetszik olyan szempontból, hogy túsdiónak ejtik, tehát gyakorlatilag a hangzók megvannak, de mégsem tudja az estét még összerakni, ugye kicseréli, és így lesz belőle túsdió. Szerintem ez nagyon jó. Aztán itt van Szilvia üzenete, az uborka nálunk ukája, a cipő picő, az enyém az tiem, és a dugó pedig kukó. A tiem a legjobb szerintem, a tiéd meg a tiem. Úgyhogy ez nagyon, tehát amikor így felfedezzük azt, hogy hogy gondolkodik egy gyermek, és így összeáll a kép, hogy miért mondja ezt, szerintem ezek zseniálisak. Berni azt írja, ha valami ráncos vagy cikcakkos, azt úgy hívja, hogy zibzorgós, illetve a tovább helyett azt mondja, hogy tohább. De a zibzorgós is teljesen jó, szerintem ez a cikcakra ez egy nagyon jó szó, úgyhogy ügyes a gyerek. Dominika küldi a következőket, beszakadt, mikor valami beakadt. Tégeddel, ez nálunk a veled, kézlébláb, a négy kézláb. Nekem most az aktuális kedvencem, írja Melinda, hogy a 4 évesem nem boldogol a Zootropolista, és mikor mindig mondja, hogy tudod, anya, mikor néztük a Hopulis 2-t, mire rájöttem, hogy mi az a Hopulis, az a Zootropolis volt, tehát igen, de annak azt hiszem, hogy magyar címe is van, nem? Nem biztos, csak most valamiért ez ugrott be. És nézzük még Vivien üzenetét, nálunk Piu a porszívó, Tratrolló a traktor, Tolló a motor, Tütüllő az elefánt, és Placi a láb. Mondjuk azt mi is így mondjuk, hogy pracli. Aha, placi, értem, abból jön a pracliból. Nagyon jó, és köszönjük szépen ezeket, az utolsó üzenetekre pedig hamarosan, néhány zene múlva visszajövünk, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: talking. Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, mert jönnek az utolsó üzeneteink a Cegléd hangjában. Jó sok van, úgyhogy igyekszem minél többet belesűríteni. Tünde ezeket írta, ugye a kérdésünk, hogy milyen szavakat ejtett másképp a gyerek. Tünde ezt írta, hogy a gusztustalan nálunk gusztulatlan, a félelmetes pedig féledelmes. Szerintem ez is zseniális, féledelmes. Egyszerűen kitalált egy tök jó szót a gyerek, ami teljesen beleillik a magyarba. Aztán itt van Mária üzenete, Kacika kobár, ez a Katica bogár, a pisom a piros, a vajnem a majdnem, a citromen a citroen, és van egy olyan is, hogy Volkswagen, az pedig a Volkswagen. Ezek mind az akkori 2 éves kisfiam aranyköpései. Nagyon-nagyon gratulálunk hozzá, és tök jó, köszönjük szépen. Félelmeztő, na ez olyan, mint a félelmetes, és Tündéknél féledelmes volt, Zitáéknál félelmeztő, és olyan is volt nekik, hogy cinegér. A cinegér egyébként szerintem egy nagyon jó szó, azt szerintem én is föltaláltam annak idején gyerekkoromban. Majd én kidöntöm. Ezt Anett írja nekünk, majd ő kiválasztja, eldönti, mixelve. Majd én kidöntöm. Szerintem teljesen jó. Aztán itt van Zsuzsanna üzenete. A jájá, az Jázi, vagyis Jázmin, a nagy tesó. Tátá, a Máté, szintén nagy tesó. Pacsi, a kepacs. Na már én is rosszul mondom, tehát pacsi a ketchup, és a pacsucs az a papucs. Sőt, van egy olyan is, hogy a cica náluk cic-cic. És egyébként, hát hogyha hívjuk a cicát cic-cic-cic, ezt hallja a gyerek, ezt tanulta meg, és tulajdonképpen a cica szó is hasonlít rá nagyon, úgyhogy miért ne lehetne cic-cic, szerintem ez nagyon jó. Klaudi azt írja, nálunk a madarak csiperegnek. Igen, hát csiperegnek a madarak, teljesen jó. Ásítás helyett álmosítás, ez Dóra üzenete volt, ezt is nagyon köszönjük. És még itt van Kinga, aki azt írja, hogy almás büdi, azaz almás pite nálunk, vagy hát az almás süti, szerintem, mert hangalakban az jobban hasonlít, de ezt itt tudjátok pontosan, almás büdi, ez a lényeg. Itt van még Zsanett üzenete, cumi az I do, a lépcső pedig a lőcs. Az igen. Hát mindegy, akkor az lőcs, legyen az. Itt van még Zsigmond üzenete, az én kislányom finkel. De lehet, hogy azért, mert van némi németes beütés. Nem mindegy, nem tudom, nem akarom elviccelni, de ő finkel. A lényeg az, hogy még 2 üzenetünk van. Olivia, nálunk az aludás, az alvás, és Dominika az utolsó, papucs helyett pacsusz, szalámi helyett pedig szamilla. Azt hiszem, hogy ez méltó zárása a műsoronnak, kedves hallgatók. Tökéletes megfejtéseket kaptunk a kérdésünkre, hogy mit ejtett másképpen a gyerek, és ez tényleg egy feledhetetlen korszak. Sőt, annyira feledhetetlen, hogy igyekezzünk is megtanulni ezeket a szavakat szerintem, hogy a családi legendáriumokban majd ott szerepeljenek. Nagyon szépen köszönöm az üzeneteket és a megtisztelő figyelmüket. Ezt a témát lezártuk, de holnap egy új témával jelentkezik majd a Cegléd hangja. Tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd rádióval addig is. Mindenkinek további jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Itt vagy, my love, bár hosszú éve.

0: closing door.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diák tüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédásóban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CETA

0: akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást